0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió
1: Andrész. Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem

Rádió Andrét. Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: térde késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézed. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, a külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán, 13 cm-t, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számot tevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az Egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenkó Csaba alapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénzt Városoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak lerendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági jogból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Az ivatar veszély miatt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper szerd reggelt, augusztus 5-én 6 óra múlt 4 perccel. Itt a mi kis hétközepi válságunk, tudom, minden összejött, de attól még vagy éppen azért nyomjuk, megköszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Szuper szerd reggelt, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 12 perccel augusztus 5-én. Mielőtt még belevágnánk bármivel, essük meg mai időjárásunkat, mert sajnos továbbra is van miről beszélni, még hogyha olyan nagyon újat nem is lehet mondani. Jelenleg jó idő van, 18 fok környékén járunk itt Szekszárdon. Ez lesz a leghűvösebb, mert hogy egészen 39-40 fokig emelkedik majd fel a hőmérséklet, és ahogyan tegnap, úgy ma sem lesz felhő sem, szél sem, meg semmi sem, igazából csak napsütés, magas UV-sugárzás és kánikula, sőt, pokoli hőség, úgyhogy lengenyári ruha, napszemüveggel divat tippünk, más nem is lehet, vigyázzon magára, nem egyszerű, ma sem, továbbra is marad az embert próbáló hőség, az orvos meteorológia felhívja a figyelmet, hogy a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél pedig fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége, légzési nehézségek is előfordulhatnak, a trópusi éjszakák miatt pedig romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését, ezért tompábbak, fáradékonyabbak lehetünk. Ha tehetjük, akkor hát kerüljük a magas koffeint, vagy magas koffein és alkoholtartalmú italokat, és részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, azt talán jó lehet, és figyeljünk oda nyilván a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Jó, így készüljön, tehát mára vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, és akkor lássuk a világot, maradunk a kánikula témájában. A rendkívüli szárazsággal kapcsolatos helyzetről, a Szekszáron meghozott és tervezett intézkedésekről tartottak sajtótájékoztatót a napokban, ahol dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője hívta fel a lakosság figyelmét a tudatos vízhasználatra, például többek között. Hallgassuk is, hogyha minden igaz, akkor már halljuk is.
1: Azt gondolom, hogy nagyon jó a lakossági tájékoztatás, tehát mind a Facebookon, mind a tévében, rádióban mindenki erről beszél. Ha lehet, akkor nem kell öntözni, ha lehet, akkor nem kell locsolni. Természetesen ne fürdőkádat használjunk most ebben az időszakban, hanem egy gyors zuhanyzással legyünk túl a tisztálkodáson. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban minden egyes liter ivóvíznek a megtakarítása sokat jelent. Gyakorlatilag több millió liter vizet tudunk napi szinten megspórolni. Azt gondolom, hogy egyébként ráfér a lakosságra, hogy egy kicsit jobban becsülje meg a vizet, és ezért említettem a sajtótájékoztatón, hogy amint túl vagyunk ezen a krízishelyzeten, akkor egy társadalmi egyeztetés keretében erről beszélnünk kell, hogy a víznek legyen értéke, ugyanis nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy jelenleg Magyarországon, mondjuk Balatonhenyén, egy liter ivóvíz az 16 fillérbe kerül, Szolnokon meg 59-60 fillérbe kerül. Nem tudjuk becsülni a vizet. Most ebben a krízis helyzetben látjuk, hogy mennyire fontos. Azt gondolom, és azt várjuk el, és azt kérjük nagy szeretettel mindenkitől, hogy ezen gondolkodjunk, és lehet, hogy ezek a helyzetek kellenek ahhoz, hogy egy kicsit a gondolkodásmódunkat változtatni tudjuk. Biztos vagyok benne, hogy az ország nagyon-nagyon sok területén lesz korlátozás, ugyanis az előrejelzések azt mutatják, hogy a következő hetekben számottevő csapadékre a Dunavízgyűjtő területén nem lehet számítani, és én ezért kérem mindenkitől, hogy nem megijedni kell, hanem tudatosan gondolkodni kell, össze kell fogni, és széleskörű nemzeti összefogással a legjobb eredményeket fogjuk elérni.
0: Köszönjük dr. Sáros Józsefnek, hogy felhívta a figyelmet a tudatos vízhasználatra. Ennyi fért bele nagyjából, sőt már túl is csúsztunk egy picit az időkereten, úgyhogy kezdjük meg ünneplésünket a névnaposokkal, folytatjuk majd, de előbb még zenélünk, tartson velünk!
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 23 perccel járul már 6 óra után ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, csak augusztus 5-e van, ami azt jelenti, hogy ma Krisztina ünnepelhet. Na, miért nem szól? Ilyet? Nincsen tapsom. Ez meg hogy lehet? Na. Na, tudom. Szóval Krisztina ünnepelhet, igen, egy picikét most itt a technika megtréfáltató. Mi megtapsoltuk, latin eredetű névről van szó, a Krisztiána gyakori alakváltozata. A görög eredetű latin Krisztiánus, magyarul Krisztián, keresztény férfi név, női párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. És hát nyilván ő ünnepelhet, meg Kriszta, meg Krisztabella, meg Krisztiána, meg Krisztin szintén, úgyhogy zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Andris reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát augusztus 5-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Boros Otto, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, vagy Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon, már hogyha elhisszük. Jaj, Faragó Tamás olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó mesteredző, a nemzet sportolója ünnepelhet ma Majoros Péter Majkával, magyar műsorvezetővel, rapperrel, karöltve, illetve Dukai Reginával, magyar modellel. Sok-sok boldogságot nekik, és mindenkinek nyilvánvalóan zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot. Úgyhogy ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Szuper szerda reggelt 6.40-kor augusztus 5-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1888-ban e napon Bertha Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiindulóhelyre, és ez volt az első hosszú autóút, ugye Bertha Benz Mannheimból Pforzheimba ment és vissza. Bertha Benz felesége és üzlettársa volt az autót kifejlesztő Karl Benznek. Na hát azért 106 kilométer oda-vissza, de igen, akkor még az volt a hosszú autóút. Aztán Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát 1914-ben e napon, aztán most meg már tényleg mindenfelé van, még oda is kívánjuk, ahol a semmi szükség nem lenne rá. Aztán 100 évvel ezelőtt egészen pontosan Harry Houdini előadta a legnagyobb mutatványát, 91 percet töltött víz alatt egy lezárt tartályban, majd kiszabadult, hogy hogy csinálta, nem tudom, de még elolvasni is nagyon durva, nem, hogy mondjuk látni milyen lehetett, jaj, kemény, kemény lehetett. Aztán 1941-ben a Budapest-Cegléd vasútvonal töltésen futó új szakaszának átadásával megszűnt a Kerepesi úti halálsorompó. 1950-ben Stuttgartban kihirdették a hazájukból elűzött németek kártáját, amelyben a deportáltak egyoldalon lemondtak a bosszúról és elégtételről, de követelték, hogy szülőföldjükön lakhassanak. 1967-ben megjelent a The Piper at the Gates of Dawn címen a Pink Floyd első nagy lemeze, azért ez elég nagy dolog mégiscsak, és 2012-ben Berki Krisztián olimpiai aranyat nyert lólengésben. Nagyjából ennyi, talán, igen, ennyi a múlt, hogy a jövő mit tartogat, azzal folytatjuk, mármint hogy horoszkóppal nyilvánvalóan, de előtte még zenélünk, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

Ez az Antrics reggel 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán nagyon pontosan tudja, hogy mit akar, és még azt is, hogy ennek érdekében mit is kell tennie. Azonban, ha közös ügye van valakivel, a kedvesével, a családjával, akkor nem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja az ő érveiket, érdekeiket. Ezt a semmibevételt különösen a társkapcsolata sínylené meg. A mai napon zseniális kompromisszumot köthetnek, úgyhogy legyen rá kész. A szűz, éljen a mának, feledj el a teendőket, a határidőket, az ígéreteket és legfőképpen az elvárásokat. Ha így tesz, akkor esélye van arra, hogy végre beáramoljon az életébe az, ami a legfontosabb, ami nélkül lélegezni sem nagyon lehet, a szeretet. A kedvesével való kapcsolata is jobbra fordul majd. A mérleg mostanában, mintha lassabb lenne, ma is nehezebben végzi a mindennapi dolgait, olyan, mintha mindent elkenne, a tetteket, a gondolatokat, a szavakat. A legjobban teszi, ha az édes pihenésnek szenteli inkább az idejét, vagy menjen a vízpartra és ringatozzon. A Skorpió készüljön fel rá, hogy hiába van ma szabadságon, akkor is be kell osztania az idejét a lehető legpontosabban. Rengeteg találkozó várja, vagy kényszerű munkák, esetleg valamilyen állattal való foglalkozás köti le az idejét. Egy idősebb személy körüli teendők is nagy terheket róhatnak önre. A nyilas jó, ha tudatosítja magában, néha szembe kell néznünk a legnagyobb félelmeinkkel is. Ezek közül egy ma elé állhat. Ne rettenjen meg, ha sikerül karakánul állnia a próbát, akkor a félelem tár

0: családjáról kiderülhet, hogy valójában semmi, vagyis hogy ön nagyon erős szerezhet magának maga előtt is egy jó pontot. A baknak még mindig a teendői kötik le a figyelmét, pedig ma már a szerelemre és a szórakozásra kellene gondolnia, különösen akkor, ha már máshol van, ha a szabadságát tölti valami más, ismeretlen helyen. Mindenhol jó most, de persze a legjobb, ha nem otthon van. A környezetváltozás ugyanis segíti. No hát így készüljön, akkor zenélünk, aztán folytatjuk a vízöntővel. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 5 perc múlva, 7 óra lesz augusztus 5-én szerdán. Ez az Antrit reggel, jó reggelt, folytatjuk a horoszkópot, ott hagytuk abba, hogy a baknak most már a szerelemre kellene gondolnia. Igen, itt vagyunk, a vízöntő. A vízöntő lobbanékony és a robbanékony természet a mai napon mégis jobban járhat akkor, ha nem veszi fel azt a bizonyos kesztyűt a családjában, vagy ha ma is dolgoznia kell, akkor a munkahelyén lehet valaki, aki mindenáron meddő csatározásokra akarná sarkalni önt, viszont legyen ön a bölcsebb. Vannak dolgok, amelyek akkor jók, ha tökéletlenek. Marilyn Monroe szerint a szépség is ilyen. A halak makulája talán nem fizikai értelemben teszi ma a lényét izgalmassá. Merjen egy kicsit rossz, vagy egy kicsit eredeti lenni. Ha másként végképp nem megy, akkor akár az öltözködésében. A kos nehezen tud kilábalni egy lelki természetű problémából, méghozzá annál nehezebben, minél idősebb. Az univerzum ugyanakkor ma segít. Ha ön a fiatalabb generáció tagja, akkor ez a tetteket jelentheti elsősorban. Ha azonban ön idősebb, akkor azt a belátást kaphatja ajándékul, hogy minden úgy volt a legjobb, ahogy volt. A bika szeretné kijönteni a szívét valakinek, de korán sem mindegy, hogy ki is az illető. Attól még meg végképp óvaintjük, hogy minden szembejövőnek az orrára kösse az érzéseit, különösen ha egy kisváros vagy falucska lakója, mert a pletyka gépezet hamarosan mindent kifordítana, amit mond. A legjobb szívbéli barátjában azonban megbízhat. Az ikrek nem az a kifejezetten szentimentális típus, de azért ne legyen rideg és elutasító sem. Talán megbánta, hogy az elmúlt napokban túlságosan elérzékenyültnek mutatkozott, és most megpróbál javítani a helyzeten azzal, hogy átlendül a maló túloldalára. Ezzel azonban mindent elveszíthet, amit eddig megnyert. Ha a rák szabadságon van, akkor nem kellene munkaügyekkel foglalkoznia, ám ha valamilyen oknál fogva mégis, ha nem teheti meg semmiképpen, hogy kiszakadjon, akkor ez esetleg azzal az előnnyel járhat, hogy egyedül tevékenykedhet. Ha nem zavarja senki, akkor sokkal jobban haladhat, ráadásul a nyugalmi körülmények között másféle megoldásokat is találhat. Na, milyen jó. Így készüljön tehát jó szerencsét. Óránk végéhez értünk, úgy amiben hát ugyebár végigvettük a mai névnapost, még egyszer sok boldogságot Krisztinának, aztán végigmentünk a szülinaposokon, olyan neves emberek születtek e napon, mint Boros Otto vagy Neil Armstrong, aztán pedig átnéztük a kalendáriumot is, hogy mi történt e napon a múltban. A folytatásban pedig érkezik majd Vali és a napi ötös tagjai. Arról érdeklődünk ma, hogy melyik filmet is forgatnák újra akármilyen okból, azért, mert annyira jó volt, hogy mondjuk modernizálva is nagyon jó lehet, vagy mondjuk annyira rossz volt, hogy úgy gondolják, hogy jobban tudnának belőle csinálni. Szóval ezzel folytatjuk majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldalt vezető Bubenkó Csaba alapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztárosoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági jogból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az Atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az Atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerd reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 5-én 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünk. Tudja azt a műsorelemünk, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy melyik filmet is forgatnák újra, akármilyen okból, ne menjen sehova, mindjárt kezdünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szuperszer reggelt, ez az Antit reggel, augusztus 5-én 7 óra múlt 10 perccel, úgyhogy megkezdhetjük mai napi ötösünk, tudja, azt a műsorelemünk, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük, hogy melyik filmet forgatnák újra, akármilyen okból, vagy azért, mert annyira rossz volt, és jobbat vártak, vagy pedig azért, mert hogy már régi, és akkor mondjuk modern köntösben, vagy kicsit felújítva, új technológiával látványosabbá lehet tenni.
1: Hát ez így, te vagy itt a filmes.
0: Nem volt még olyan, hogy néztél egy filmet, és vagy vártál egy filmet mondjuk, és csalódást okozott?
1: Nem, én nekem így ezek így el, tehát én nem jegyzem meg így ennyire, megnézem, oké, de hogy mikor láttam, mi volt benne, hogy én nem tudok, én szerintem nem tudok ennyire elmerülni egy filmbe.
0: Értelek.
1: Na, én akkor, azt gondolom.
0: Hát, ha a napi ötös tagjai tudtak, kezdjük Erzsébettel.
1: Erzsébet kedvenc országa Olaszország, szereti a jó fajlaltot és a krémes süteményeket.
0: Na, hallgassunk.
2: Nem tudom. Erre most így hirtelen nem tudok válaszolni.
0: Nem hallgatjuk? Mi történik?
1: Valami eléggé hallgat.
0: Nem, megint valami a programmal. Na, addig mondj egy viccet, valami, megkeresem ezt a...
1: Hát viccet nem mondok, de most gondolkozok, hogy melyik az a film, hogy újra. De pont az a lényeg, hogy az első benyomás, vagy az első hatás olyan, amilyen, az így elindít valamit az emberben, végig gondolja, nem feltétlenül biztos, hogy újra kell forgatni, vagy másképp csinálni, mert az valamiért úgy készült el elsőre.
0: De jó, de van az, amikor nem tudom, én nem mertek szólni a rendezőnek valami oknál fogva, hogy, vagy a forgatókönyvírónak, vagy nem tudom. Tehát van például a Batman v Superman című film, és van benne a fordulat maga, az olyan fordulat, hogy a mai napig, pedig nem tudom most pontosan mikor ez a film, de nevetség tárgya az egész.
1: Én lehet, hogy elve nem is engedtem meg magamnak azt a gondolatot, hogy úgymond felülbírjam, vagy azt gondolom, hogy nem jó az a film. Vagy így készült el az a film, és oké.
0: Hát jó.
1: És ennyi.
0: No, próbáljuk meg még egyszer Erzsébetet. Hát ha most a program is úgy akarja.
2: Nem tudom. Erre most így hirtelen nem tudok válaszolni. Én minden filmet próbálok úgy elfogadni, ahogy levetítik. Maximum ugye a kritikai véleményem megvan utána, de most így hirtelen nem jut eszembe semmi. Néhány filmnek a végét változtatnám meg, mondjuk a negatív kicsengésűeket pozitívra. Ez esetleg felmerül, de konkrétan most egyetlen egy film sem jut eszembe. Elnézést kérek érte.
1: Na, hasonló, hogy igen. Én még azt sem mondanám, hogy a végét megváltoztatnám, ugye nagyon sokszor úgy fejeződik be egy film, hogy így nyitva hagyják, és így rehagyják a nézőre, hogy akkor te most mit kezdesz ezzel, hogy most nincs egy konkrét lezárás. Én azt nagyon szeretem.
0: Az jó is.
1: Először szokott dühíteni, hogy miért, és úgy, aztán valahogy így elfogadom, és szerintem ez valahol segíti az embert az életben, azt mondja, hogy rád bízzák, hogy akkor te szóval viszed tovább.
0: Hát valahol a művészetnek megvan azért ez a része. Most jó, persze, amikor arról beszélünk, hogy popcorn mozi, mint tudom, mi hajlamosak vagyunk úgy, nem úgy tekinteni rá, mint művészetre. De hogyha megnézel egy festményt, mondjuk ott is rád van bízva, hogy mi az, amit befogadsz belőle, mi az, amit belegondolsz. Nyilván most megint nem arra gondolunk, amikor össze van kenve, vagy fröcsögve egy...
1: Ez a miért nincs egy kis sárga, vagy valamiért, tehát így nem jut eszembe, mert valamiért az a művész azt megalkotta úgy, ez lehet vers, nem tudom, ugye én, regény, film.
0: A legjobb az a falra ragasztott banán, ami az én egyik kedvencem.
1: Mert ez, amiről az nem már, rég írtál?
0: Igen, már a mindennek a kifordítása. No, de ne kalandozzunk el ilyen. Nagyon folytassuk Ákossal.
1: Ákos a 20-as éveiben járó fiatal, aki az egyetemi padokat koptatja már amikor.
0: Na, reméljük, hogy halljuk.
3: Ha újra forgathatnék egy filmet, hát most ma, hát nem egy régi film, akkor a Karib-tenger kalózaiból a... nem jut eszembe magyarul, hogy melyik volt, ahol egy halott kapitány jött vissza, hogy elkapja a Jack Sparrow-t, és azért forgatnám újra, mert tök jó főgonosz lehetett volna belőle csinálni, ugyanúgy, mint az előző gonoszokból egy 2 vagy 3 filmen keresztül, és elbagatelizálták a lehetőséget egy filmre, ahol igazából csak őrült elmosolygott egy 4 alkalommal, meg röhögcsélt.
0: Na, köszönjük Ákosnak. Igen, szerintem a Salazar bosszújára gondolhat, vagy a Dead Men Tell No Tales című Karib-tenger kalózai epizódra, ez az a legutóbbi volt. Egyébként nem egy jó film.
1: Nem láttam.
0: Nem láttam?
1: Nem, úgyhogy nem tudom.
0: De igaz, tehát Javier Bardem játsza benne a fő gonoszt. És
1: az viszont jó színész.
0: Tényleg annyi az egész, hogy gonosza nevet egyet, aztán hello, de az egész film már ilyen izzadságszagú.
1: Lehet, hogy már többedik rész azért?
0: Hát az ötödik.
1: Ó, hát akkor lehet, hogy már így nem tudtak valami olyat kihozni belőle.
0: Hát vagy az volt, hogy akkor jó, még egyszer lehúzunk még egy rétegből, de akkor itt legyen vége, és akkor annyi volt, vége is lett elméletileg. No, köszönjük Erzsébetnek és Ákosnak, folytatjuk majd a dalok után.
4: Rádió Andrit FM 105.1.

0: 7 óra múlt 23 perccel augusztus 5-én szerdán, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már elmondták nekünk, hogy hát melyik filmet is forgatnák újra, igazából bármilyen okból, folytassuk Nagy Sasival.
1: Sasi aktívan tölti nyugdíjas éveit, ott segít, ahol tud, kiállítást nyit meg, tippet ad névhez, és jótékonykodik is.
0: Hallgassuk!
2: Hát van egy pár nagyon kedvenc filmem, a Madison megye hídjai, aminek a könyvét is, tehát a könyvet is olvastam. Szerencsére érdekes módon először a könyvet, utána a filmet, ami általában, de ez szerencsére úgy alakult, hogy nem volt csalódás, tehát a film is nagyon-nagyon-nagyon, meg hát persze két ilyen fantasztikus szereplővel. Aztán az életünk lapjai, nagyon érdekes, hogy azért valószínű, hogy a eredeti hivatáson belejátszik, hogy ilyen, mindig ilyen romantikus könyveket, meg filmeket hozok elő, de nem azt a fajta romantikát, ami hát minden pozitívan végződik, hanem bizony, ahol vannak nagy tragédiák is a végén, mint például éppen a Madison megye hídjaiba. Hát meg nem változtatnám egyiknek sem a végét, de hát azért ott lenne egy ilyen forgatáson, azt nagyon-nagyon élvezném, hogy ezek a színészek milyen fantasztikus érzelem tárlattal rendelkeznek, és hogy tudják ezt hozni. Hát színészek, ez a hivatásuk, de nem változtatnám meg egyik filmnek se a végét.
0: Na, csak jó. Ott lenne a forgatáson.
1: Igen, jaj, újra fogom nézni, de jó, hogy mondta ezt, a Madison megye hídjait, ez egy nagyon-nagyon szép film, és nagyon régen láttam. Igen, a szerelmünk lapjai, az is szépen végződött. Hát, hogy szépen a maga nemében, igen, láttad?
0: Azt láttad.
1: Azt láttad, igen. Még egy jutott eszembe, mert ilyen nagyon romantikus filmeknél vagyunk, nem fog eszembe jutni az a riporteres film, ahol meghal a színész, és végül is hát ők társak voltak riporterként, Michelle Pfeiffer, és nem fog most eszembe jutni, és ott meghalt, ott az úgy, de aztán önmagára talált a színésznő, vagy hát a kijátszotta a szerepét, az is úgy jó volt, de igen, talán, hogy egyébként Sasi is mondja, a romantikusoknál ott néha az ember egy kicsit más, hogy fejezni be a filmet.
0: Akár az is benne van. Meg ott lenni a forgatáson, mint ahogy mondta Sasi is, hogy azért látni ezeket a színészeket dolgozni, hogy ott lenni, nyüzsögni, mit tudom én, átélni, nyilván az is egy nagy élmény lehet. Köszönjük neki is, nálunk aztán folytatjuk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Egy percen belül 7:30 lesz augusztus 5-én, szerdán, ez az Antrit reggel. Elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hát már megosztották velünk, hogy melyik filmet is forgatnák újra valamilyen okból. És akkor folytassuk gyorsan, mindjárt mondom, csak nem látom. Bandival.
1: Kell egy szem meg, Dávid. Bandi fontosnak tartja az egészséges életmódot, és tesz is érte minden nap.
0: No, hallgassuk.
2: Akkor láttam egy nagyon önérzetet a Facebookon, hogy Titanic újraforgatva, mentek a Titanickal, és akkor jött a jéghegy, mondta az ember, hogy vigyázz jéghegy, hup, kikerültek, egymásra nézték, és vége. Ez nagyon vicces volt, de hogyha újraforgatnék, én a kosztümös filmeket, ahol a kedvencem, a Büszkeség és Balítélet, a Mr. Darcy, meg a Beszedelmes viszonyok, meg az Ártatlanság kora, hú, ezeket nagyon-nagyon szeretem, ezeket a filmeket. Azért, mert kosztümösek, és azért, mert én azt gondolom, hogy biztos, hogy éltem ebbe a korba, mert nekem ez az életem, a mindenem ezek az 1800-as évek. És azért forgatnám újra, hogy én valahogy szerepelhessek benne, akár mint lovász, vagy bármi. Egy kicsit így bekerülni egy ilyenbe, és akkor egy kicsit így átélni ezt a régi kort. Ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik.
1: Ez jó lovásznak, ez jó. Na, ez érdekes volt így hallgatni, hogy ennyire szereti a kosztümös. Szerintem a kosztümös filmeknek így, amennyit láttam, azért legtöbbször ilyen nagy egymásra találások azért voltak ott. Meg a jó elnyeri a méltó jutalmát, meg az igazi szerelem mindig győz, meg ilyenek.
0: Igen, hát ilyen pozitívak.
1: Meg ott is ugye különböző szegény, gazdag, teljesen mindegy, akkor is egymásra találnak, meg ilyenek, igen.
0: Igen, benne van. És csak azért forgatna újra valamit, hogy benne legyen.
1: Hogy benne legyen.
0: Például ez is lehet egy ok.
1: Abszolút.
0: A Titanic meg zseniális
1: film
0: lenne.
1: Hát az, igen.
0: Na, köszönjük Bandinak is, végül, de nem utolsó sorban Anikó következzék.
1: Anikó szeret olvasni, imádja a Dűne könyvsorozatot.
0: Na, hallgassuk, akkor lehet, hogy a Dűnét forgatná újra. Már most, hogy ugye nem a mostani, hanem a régi. Mm.
3: Ha őszinte akarok lenni, én egyetlen film történetét vagy befejezését sem változtatnám meg. Nagyon szeretem a filmeket, úgy, ahogy vannak, de ha mégis újra kellene forgatni egyet, akkor gondolkodás nélkül valamilyen Tom Cruise mozit választanék, de nem azért, hogy belenyúljak a sztoriba, hanem kizárólag azért, hogy ott állhassak a forgatási helyszínen, és a saját szememmel lássam azt az elképesztő munkafolyamatot, ami ott történik. Látni akarnám, ahogy felépítik a monumentális akció jeleneteket, és ahogy a trükkök nélkül élőben megcsinálják a legveszélyesebb mutatványokat is. Szóval én nem rendezőként, inkább csak egy kiváltságos nézőként lennék ott a kamerák mögött, mert szerintem az igazi varázslat sokszor ott történik, amit a készfilmen már nem is látunk.
0: Na Tom Cruise is, filmek.
1: Na, és ő is ott lenne a forgatáson, ahogy Nagy Sasi.
0: Hát egyébként biztos, hogy durva lenne látni, vagy durva lehetett látni a forgatáson, bármelyik Tom Cruise mozi, nem mondjuk a Mission Impossible-nél.
1: Igen.
0: Ugye, amikor ki volt kötve a repülőgéphez, de attól az a repülőgép még felszállt úgy, hogy kapaszkodott az oldalán Tom Cruise, tehát hogy biztos, hogy durva lehet.
1: Igen. Dávid, téged nem kérdezlek, hogy hány filmet szeretnél újra forgatni, átírni, megreformálni.
0: Sokat.
1: Nagyon sokat.
0: De ami nagyon komoly nyomot hagyott bennem, az 2015-ből azt hiszem az Öngyilkos osztag, mert azt nagyon vártam, azt a filmet, hogy nagyon jó legyen, és borzalmas volt. Uh-huh. És újra forgatták 2000, nem tudom mikor.
1: És akkor már tetszett.
0: És az sem volt az sem jó, volt. És pedig annyira jó lehetne, és nem sikerült jóvá tenni. Ez mai napig fáj. Néha álmodom róla. Na, köszönjük a napjátosnak, akinek a mai közre működéseket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogy utazni készül.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám!
8: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Auchan. Fedezd fel a megújult áruházat és csapd le a szuper nyitási akciókra. A piros parázs burgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
9: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
10: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: 0623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
2: És már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
3: Az M6-os autópályán beteszik előtt a 154-es és 161-es kilométer között aszfaltoznak, ezért egy leálló sávot és egy forgalmi sávot lezárták. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya irányába továbbra is a burkolatot újítják fel a 23-as és a 18-as kilométer között, ezért ott a külső és a leálló sávot zárták le. A 6-os főúton Szekszárd határában híd fenntartási munkákat végeznek, idege 7:30 és délután 3 óra között a 140-es kilométernél Szekszárd felé tartó irányban egy sávot lezárnak. A 65-ös főúton Zomba északi határában árok és patkarendezési munkát végeznek ma napközben, a 13-as és a 15-ös kilométer között jelzőőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat, és ugyanígy Szekszárd és Zomba között reggel 7 és délután 3 óra között kaszálnak, mégpedig az 1-es kilométertől a 10-es kilométerig, ezért ott egy lassan mozgó kaszáló gép mögött, hát odafigyelve kell haladni.
2: Így van, némi fennakadásra készülni kell. Köszi, Vali, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen. Az imént azt jelezték, hogy az Rényi utcában, mint hogyha kialakult volna egy kis dugó, hogy ott mi van, tegnap is volt ott valami, még ma is van, nem tudom, hogy mi az, de elméletileg lassabb haladásra kell készülni. Ezen túl viszont szabad a pálya, és azt írják nekünk, hogy a Tarcsain ott az üzleteknél, vagy hát a minek hívják, bevásárlóközpont környékén ott kint vannak a rendőrök, úgyhogy jó munkát nekik innen is, tartsa be a szabályokat, nem csak akkor, amikor rendőrök vannak, hanem mindig, és hogyha lát bármi rendkívül, akkor csörögjön a 744-444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ez az Antrics reggel 7:44-kor augusztus 5-én szerdán, és akkor rátérünk mai időjárásunkra, vali tiéd a pálya.
1: Utána néztem a hőség szinonímáira, lehet rekkenő, forró, izzó, égető, perzselő, lángoló, köbben rá számíthatunk a mai napon, ahogy az elmúlt napokban is, 39-40-es csúcs hőmérséklettel, se szél, se csapadék, nem várható, csak is napsütéses idő, az UV-sugárzás magas lesz, úgyhogy még ez így a következő, hát egy-két napban még emelkedik, aztán pénteken valamennyire majd visszaesik a hőmérséklet egy hidegfront hatására, de majd meglátjuk, úgyhogy még ez a szerda csütörtök, ez még ilyen lesz.
0: Így van, tehát lenge nyári ruha, napszemüveggel divat tippünk, meg szalmakalap, meg nem tudom én még mi minden, bármi játszik ma, ami segíthet túlélni ezt az időt, mert hogy az orvos meteorológia továbbra is arra figyelmeztet, hogy embert próbáló hőséggel van dolgunk, ami jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. Az év- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél pedig fokozottan jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, rosszul lét, nő a stroke, infarktus előfordulásának a valószínűsége, légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt pedig romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, úgyhogy vigyázzon a magára, tényleg nem lesz egyszerű ma sem, ahogy tegnap sem volt az, és holnap sem lesz az, de aztán talán valamelyest majd konszolidálódik a helyzet. Így készüljön, így kalkuláljon tehát mára. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit!

0: 2 perc múlva 8 óra lesz augusztus 5-én, szerdán, ez az Antrit reggel, összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napi ötös tagjainál érdeklődtünk arról, hogy melyik filmet is forgatnák újra, akármilyen okból.
1: Ha nem is az volt, hogy újra forgatnák, hanem ketten is mondták, hogy szívesen ott lennének a film forgatása alatt. Talán, igen, azt hiszem, hogy Ákos volt egyedül, aki azt mondta, hogy a Karib-tenger kalózaiban az egyik szereplőt egy kicsit, nem tudom.
0: Nem a szereplőt, hanem a filmet, hogy az ötödik filmről van szó, és abban, hogy a főgonoszát el lett bagatelizálva, pedig fel lehetett volna építeni őt is még 2-3 filmre, akár, mert hogy volt benne potenciál, illetve Bandi mondta ugye, hogy szerepeltetné magát a filmben.
1: Mert hogy szereti a kosztümös filmeket, így és akár van. Lovász fiú lenne így ezekben van. A filmekben.
0: Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk mai témánkra, ami az ingyenes strandolás ebben a hőségben, mert hogy az országban több helyen is bevezették, itt Szekszáron viszont nem. Kellene, hogy bevezessék? Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek!
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem!
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilázáró.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országos vizsgálat indul az akkumulátorgyárakban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet. Ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezetés és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban, Németországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hull gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt augusztus 5-én, 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor mai témánk a kánikula, a pokoli hősége kapcsán kérdezzük, hogy az ingyenes strandolás segítséget nyújthat-e, mert hogy több városban megtették ezt a gesztust, mondjuk itt Szexalon nem, de kéne, van-e értelme, beszéljünk róla a 744-444-444-en.
2: Az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel, 4:49 múlt 1 perccel augusztus 5-én szerdán, úgyhogy kezdjük meg mai témánkat, ami nyilvánvalóan ez a rekkenő hőség, és hát azt kérdezzük, hogy az ingyenes strandolás vajon megoldás-e, mert az országban több helyen is bevezették a nagy hőségre való tekintettel, hogy helyiek bizonyos időszakban ingyen vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait, tehát például Debrecenben, Székesfehérváron, Hajdúszoboszlón, és így tovább. Szexáron egyelőre még ma reggel is megnéztem, az a felirat fogadja az érdeklődőket a fürdő oldalán, hogy 21 óráig nyitva tartott.
1: Tehát, hogy ők meghosszabbított nyitva tartása.
0: Hát most elég ez?
1: Most azt onnan nézzük, mondjuk, hogy nekem például nincs autóm. Mondjuk a legközelebbi fürdőhely, mondjuk azt mondom, hogy Száka, vagy mondjuk Faddombori, és az ember azt gondolja, mondjuk munka után gyorsan ki akar menni egyet fürdeni, busz nézni, körülményes. Ellentétben mondjuk nem egy túl olcsó a szexuális strand, nem is annyira drága, de hogy hát nagyon-olyan olcsó. És hogyha mondjuk lenne egy ilyen, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy jó, akkor minden a rádióba délután átsétálok a strandra, és fürdök egyet. Mondjuk elérhetőség szempontjából, akinek mondjuk nincs autója, vagy nem tud úgy utazni, az mondjuk egy ilyen praktikus megoldás lehet.
0: Ugye nem az van, hogy egész nap ingyen mehet be bárki a strandra, hanem például Hajdúszoboszlón úgy van, hogy a helyi lakosok délután 5:30 után ingyenesen vehetik igénybe a strand szolgáltatásait. Debrecenben szintén így van ez, de hát...
1: Szerintem az, hogy a helyi lakosoknak az külön, azt gondolom, hogy kedvező és jó, és kimondottan azt gondolom, hogy rájuk kell leszabni.
0: Kecskeméten elsősorban. Is Székesfehérváron szintén bevezetik az ingyenes esti idősávokat, emellett több kisebb fürdőhely is csatlakozott a kezdeményezéshez, tehát hogy elindult egy ilyesfajta. Na de van ennek értelme?
1: Hát meg képzeljék el, ezért nem mindenkinek van klímája otthon, mielőtt mondjuk hazamegy, beugrik a strandra, fürdik egyet.
0: Hát de mire hazaér, ugyanúgy
1: felfárosodott. Hát az is, hát igen, jó, oké.
0: Nem tudom. De nyilván egy jó kezdeményezésről van szó,
1: könnyítés is. Mondjuk a legtöbb, ha nem is ingyen, ugye akkor meghosszabbított nyitvatartással.
0: Meg nyilván ugye meg, hogyha fél napra mész, akkor ugye az kevesebbe kerül a belépő, mit tudom én.
1: Hogy van-e értelme?
0: Van-e értelme, vagy parasztvakítás az egész, hogy tettünk valamit.
1: Biztos az is benne van, hogy van egyfajta ilyen, nem is tudom, nyomás elvárás így országosan, hogy egy kicsit kedvezzünk az embereknek, vagy könnyítsük meg ugye ugyanígy a párakapukkal is, ugye mi előírás a városokban, vagy a vízosztás például, ezek is ilyen előírt dolgok, amiket az egyes városok önkormányzataiknak be kell tartani. Azokat kéne megkérdezni igazából, akik mondjuk élnek ezzel a lehetőséggel.
0: Hát ezt tesszük. Mit gondol erről? Jó kezdeményezése, amit ki kellene terjeszteni, és egyre több és több és több fürdőnek kellene elszánnia magát erre a döntésre, vagy pedig igazából nem oszt nem szoroz, hogy most ingyen van, vagy nincs ingyen, meg most arra az 1-2 órára, meg amúgy is minek megy az ember strandra, ére valamit a strandolás ebben a hőségben, vagy pedig nem. Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
3: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

0: Unbelievable. Jó reggelt, 8:26, augusztus 5-én szerdán, ez az Antris reggel, beszéljünk tovább a hőségről és az ingyen strandolásról, mert ugye ezt bevezették az országban több helyütt is, például Debrecenben, Székesfehérváron és Hajdúszoboszlón szintén bizonyos időszakban, tehát a
1: sávosan
0: a kora esti órákban a helyieknek, ez fontos, a helyi lakosoknak ingyenessé váltak.
1: És vajon hétvégén, mert ugye ez csak hétkő, vagy ez minden nap, hétköznapokra vonatkozik, mert nyilván ez a hétvége az mást,
0: hát ez más
1: vett fel, ott csak nem egy egész napos. Ne. Én azt gondolom, hogy ebben az időjárásban az esti is egy nagyon kedvező, mert nem biztos, hogy napközben az ember szívesen úgy kimegy egyébként is a forróságba, este meg azért hat után azt hiszük, hogy hűvösebb van, pedig nem, annyira nem. De egyébként nem rossz ötlet az, hogy most ez most csak egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen figyelemfelhívás csak, vagy egy ilyen...
0: Ha mondjuk figyelj, abból a szempontból, ugye, hogy a kormányunk azt kérte, hogy 17 óra és 22 óra között spóroljunk mindennel, akkor mondjuk, hogyha nem vagyunk otthon, akkor elég jól spórolunk.
1: Igen, akkor beülünk egy kicsit a hideg vízbe, hűsölünk, és akkor ilyen szempontból jó.
0: Mondjuk tegnap láttam egy mémet, amiben azt mondja, amikor rájössz, hogy te valójában minden délután a kocsmában töltesz, tehát nem vagy otthon, tehát nem használsz áramot, és mivel sörözöl, a vizet sem fogyasztod.
1: Igen, igen, ez jó, ez már ezt a napokban lehetett látni, hogy a vízes porol, ezért sört iszik.
0: Így van.
1: De hát most már jön az a hőség ma, holnap, hogy most már tényleg csak maradjunk a víznél, én azt gondolom, mert azért az mégiscsak... Úgy egészségesebb, meg ezért ebben az időjárásban azért könnyebben üt is az alkohol.
0: Az egyszer biztos, meg a koffeint is egyébként le kell csökkenteni, mert a szívnek nem biztos, hogy jót tesz, ugye alapból nehezebb most. No, de kérdés az, hogy van-e ennek értelme, hogy ingyenesé teszik bizonyos idősávban a strandot, vagy pedig parasztvakítás az egész, és hogyha van értelme, mert hogy nem parasztvakítás, akkor mondjuk szexárdon is jó lenne bevezetni egy ilyesmit a helyi lakosoknak esténként legalább. És ameddig a hőség riadó tart, ön elmenne ingyen fürdőzni munka után 17 órától, vagy van elég dolga otthon, nem ér el fürdőzni. Beszéljünk erről a 744-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 8.41-kor augusztus 5-én szerdán, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai témánkat, ami az ingyenes strandolás kérdését járja körül, mert hogy az ország több pontján, több városában és fürdőjében bevezették azt, hogy bizonyos időszakban a helyi lakosok ingyen mehetnek be a fürdő területére és használhatják a fürdő szolgáltatásait. Itt Szekszáron erről még nincs információnk, annyi van, hogy meghosszabbították 21 óráig a nyitvatartást.
1: De gondolom ez nyilván az extrém időjárás miatt így van, ez a döntés, és akkor majd jövő héttől majd így visszaveszik, lehetséges.
0: Lehet, benne van.
1: Elképzel, bár még jövő héten is majd a 35-36
0: fok. Igen, jövő héten is ugyanolyan meleg lesz, nem ugyanolyan
1: csak meleg, kánikula, meleg nem hőség, nem forróság, hanem kánikula, vagy valahogy olvastam, hogy így visszaváltunk, nem tudom, hogy mi a különbség, 3 fok maximum.
0: Egyébként meg én azt mondom, hogy megoldhatjuk mi ezt otthon is, nem?
1: Laborban.
0: Persze.
1: Igen, mert ugye kádban ne fürödjünk. Egyébként az most így nem javasolt, hanem egy gyors zuhany, de hogy egy kis hideg víz elmunknak laborba, persze, és akkor kicsit úgy...
0: Bele is ülhetünk a laborba.
1: Akár, igen. De ilyet egyébként a gyerekekkel erkélyen lehet csinálni, akinek nincsen, persze, mondjuk kertes családi háza, akkor egy kis mini medencét ki lehet rakni az erkélyre, de szerintem most az az idő van, amikor még az erkélyen sem túl kellemes kint tartózkodni. Egyébként ez a bajom nekem legalábbis ez az időjárás, hogy még már kimozdulni sincs kedvem, tehát ahhoz sincs kedvem, hogy elmenjek hűsölni a vízbe, mert hogy már annyira meleg van, és annyira forró a levegőként.
0: Így van, jöttek kommentek Facebook oldalunkra, Katalin azt írta, hogy biztos, hogy jó ötlet. Nem tudom, mert ugye az volt a kérdés, hogy menne-e fürdeni, vagy kell-e ez, vagy pedig parasztvakítás a dolog. István kicsit hosszabban kifejtette, hogy Szekszárdon ingyen bármi is. Ugyan már. De ha lenne is ilyen a max a helyieknek, ahogy azoknak most is van kedvezmény, ez mondjuk így igaz.
1: Igen, igen.
0: Szóval esélytelen, hogy a kérdésre is válaszoljak. Persze, hogy mennék, írta nekünk István.
1: Hát meg most gondolj bele, hogy mondjuk egy családnak az egyrészt mekkora spórolás, mekkora anyagi könnyebbség, mondjuk van 2-3 gyereked, nem tudom, nincs klímád, meleg a lakás, nem tudsz velük mit kezdeni este, meg akkor ott egy kicsit kimerülnek így a sok vízben úszkálást, és egyrészt könnyebben alszanak, szóval mondjuk így egy kisgyerekes családra gondolva, hát ez igen, egy kimondottan jó ötlet lehet.
0: Így van. Köszönjük a véleményeket, zenélünk, és aztán összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 2 perc múlva 9 óra lesz augusztus 5-én, szerdán, ez az Antrit reggel, összegezzük mostani óránkat. Hát nem nagyon akar menni ingyen strandolni.
1: Senki. Vagy már lehet, kim vannak a strandon,
0: hát,
1: és
0: csak nem ingyen.
1: Csak nem ingyen. Egyébként egy jó ötlet, én azt gondolom, hogy nem mindenkinek van lehetősége, nem tudom, kocsiba pattani is gyorsan.
0: Továbbra is azt mondom, elmenni, hogy más izzadságban, meg levében.
1: Jó, hát te nem szereted a strandokat.
0: Nem, és egyébként is bemész, 10 perc, 20 perc, kijössz, 5 perc alatt ugyanúgy felforrósodtál.
1: Ezért jobb kész, ingyen, vége, mint fizetni.
0: Semmi értelme nincs, menjünk haza, azt legyünk otthon, kész. Amúgy is meleg van, nem menjünk sehova. Ennyi fért bele, köszi Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: A folytatásban pedig érkezik Róra Nikó, a Romcar Travel irodavezetője, akivel utazni indulunk, majd a beszállás megkezdődik a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Ön milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-ig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkált a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hitt Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuperszer reggelt, 9 óra múlt augusztus 5-én, Fekete Dávid vagyok, a következőkben pedig érkezik Róra Nikó, a Romcar Travel irodavezetője. A beszállás még tart, nem akar lemaradni.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrireke, 9 óra múlt 11 perccel, és itt ül velem szemben Róra Nikó, a Ramkar Travel irodavezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Mert beszéljünk erről a Last Minute-ről, mert erről nem lehet eleget beszélni, úgy hallom.
1: Hát erről nem lehet eleget beszélni, ezt nagyon jól tudod. Mi sem tudunk már róla tényleg eleget beszélni. Ez a Last Minute, ez mindenkinek egy kihívás szerintem, az utazni vágyónak is, és aki ezt leköveti, az utazási irodának is. Nyilván nálunk is minden nap van ebből, megmondom őszintén, bent még akár konfrontáció is, nyilván nem az utasok és közöttünk, de bent, mert számtalanszor kell azt leülni és megfogadni, hogy nem tudunk vállalni last minute-et. És ezt biztos mindenki úgy gondolja, hogy jaj, de hát belőlünk élnek ugye az utazási irodánk, de ha belegondolunk, ez az augusztus, és semmi másról nem szól, csak a last minute-ről. Ilyenkor még legalább 20 dolgozót tudnánk felvenni, hogyha itt lenne ugye megyeszinten egyáltalán szakértője ennek az iparágnak. Mert az is azt mondom, hogy kevés lenne, hiszen úgy értsd, vagy úgy értsék a hallgatók, hogy minden nap, vagy van olyan nap, amikor óránként jön valaki, hogy holnap szeretnénk ugye indulni. 8-an, 10-en, 4 gyerekkel, 5 gyerekkel, nem egy hétre, 9 éjszakára, nem félpanzió, csak az all inclusive, de közvetlen tengerpart, 8 medence, 3 csúszda, és legalább 9 étterem. És akkor ugye, ilyenkor ugye, én ezt értem, tehát hogyha valaki érti az igényeket, az elhihetett, hogy én vagyok, szóval én ezeket nagyon is kedvelem, ezeket a típusú rizortokat és szállodákat, tehát pontosan tudom, miről beszélnek, melyikre gondolnak. Egyes országok esetén, de azt nagyon kell érteni, hogy ilyenkor nálunk nem tud megállni az élet. És kezdjék el, hallgatok, pont ma reggel egy e-maillel kezdtem, reggel 5 órakor, úgyhogy ilyen hangulatkezdő, hangulatfelelős e-mailnek hívom azóta, ahol egy ilyen kisebb fajta, ilyen kétoldalas kedves e-mailt kaptunk, hogy hát ugye nem az ő nyaralás a legfontosabb, és ugyan, uram, bocsánat, de rajta kívül is vannak a mi irodánkban, és igen, egyébként, tehát, hogy igen, tehát, hogy nem egy családnak hoztuk létre ezt, hogy hozta létre a férjem ezt 30 évvel ezelőtt, ezt az irodát. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzánk fordul, de azért az, hogy máról holnapra indulunk 9-en az előbb említett feltételekkel, én ugye ezt mindig elmondom, hogy a last minute-ben nincsenek nagyon feltételek,
0: igen,
1: az utazó részéről, mert az utazó egyet tud tenni, hogy a kiírt last minute ajánlatot, azaz az utolsó helyet, az utolsó áron vagy elfogadja, vagy nem. Tehát itt nincs utána, hogy még ide nézzen a szobám, oda nézzen a szobám, második sorba akarok ülni ablak mellett, nagy láptér, hol a transfer, stb. Itt nincs ilyen. Itt van egy megmaradt, nem rossz, de megmaradt hely,
0: igen,
1: egy nagyon jó áron, és akkor arra azt tudom mondani, hogy jó nekem, vagy nem jó. Lehet azt mondani, hogy nem jó, és mi tudunk számtalan másikat gyártani, de nem holnapi indulással. Mert ezt is rengetegszer túlbeszéltük, hogy nem katalógusból árulunk. Én nem tudok a negyedik oldalról tenni egy X-et, hogy ide utazzon az utas ennyiért, mert már régen nem így néz ki 2026-ban a működésünk. Dinamikus árakkal dolgozunk, a légitárságok árai percről percre változnak, és bizony minimum egy fél órát, órát, háromnegyed órát, de az egzotikus úti célotnál másfél-két órát is eltöltünk egy-egy ajánlatnak a kiszámolásával, és azzal, hogy tényleg azt a hotelt és azokat a szásokat tegyük bele, ami annak a családnak szerintünk a legmegfelelőbb. Úgyhogy sajnos nálunk ez szerintem valószínű, hogy gyengeség is, tehát ezt én fogom, és foglalkozom a problémával, hogy gyorsítanunk kell, vagy minimum még kétszer ennyien kellene legyünk, de hát azért egy augusztus hónapra nem rendezünk be egy újabb stábot azért, hogy őket ugye szeptember 1-től meg ugye el tudjuk küldeni.
0: Igen, hát igen.
1: Úgyhogy ez a last minute nagyon sokan keresik, nagyon jó last minute ajánlatok vannak, kevés van egyébként, mert nincsenek helyek jelenleg a járatokon, török-görög gépek teljesen tele vannak, alig vannak egy-egy helyek az egyes charter járatokon. Tényleg jók a last minute-ek, de én azt mondom, hogyha valaki lát egy jót, tetszik neki, jó az ár, akkor le kell csapni. És akkor majd jövőre, időbe, mit tudom én, előfoglalás alatt, vagy bármikor az ő igényeje megfelelőt, pedig meg fogjuk keresni, és meg fogjuk találni. Úgyhogy most sajnos mindenkinek ebben engedni kell egy kicsit ahhoz, hogyha még csak válogat, vagy még mindig nem tudja, hogy indulna, vagy nem, mégis egy jó nyaralással tudjon hazajönni.
0: Hát azt meg kell érteni, hogy a last minute az tényleg az, hogy ez van, kell vagy nem kell, kész.
1: Igen, tehát, igen, hogy... igen, és egyébként nem tudom, szóval lehet, hogy valaki ezt így nagyon jól viseli, és nekem van egyébként egy ismerősöm, ezt még gyorsan elmondom, de nem a szakmánkban dolgozik, és nagyon felnézek rá, mert nagyon szeretem, hogy az ügyfelekkel foglalkozik és kezeli a helyzeteket. És pont ő ilyen e-maileken egy pillanatig nem gondolkozik. Én mondjuk reggel 5 óra óta ezen az e-mailen gondolkodom, amiben gyakorlatilag minden munkásságunk is le van írva visszamenőleg az elmúlt 30 évre, mert tényleg nem így történt, hogy kedről szerdára tudtunk ajánlatot adni. de nem tudok, nem tudunk ezzel egyszerűen, az irodák is túl vannak terhelve, rettentő kevés egyébként, itt egyébként megyeszinten rettentő kevés az, aki turisztikában dolgozna akár, ugye nálunk mindig van minimum két pozíció üresen.
0: Aha.
1: Ez egy óriási embermennyiséget kívánna, hogy a jelenlegi forgalmat el tudjuk látni. De bele kell abba gondolni, hogy mindjárt visszakapják az iskolások a hátizsákot, jön a szeptember, lehullik a falevél, és akkor én mit csinálunk azzal a plusz 10-20 dolgozommal, ugye? Tehát ugye eleve nem is tudunk ugye felvenni, de hát szóval, hogy igen, a last minute az egy ilyen, az augusztusnak a szépsége, a last minute. A szó minden értelmében fricskázva és teljesen őszintén is nyilván.
0: Hát, ha lehet ezt így mondani, nagyon jó. Akkor zenélünk, és aztán folytatjuk mondjuk egy kicsikét, már előre tekintünk az adventre, mert hogy már azzal is foglalkoznatok kell, egészen elképesztő, úgyhogy maradjon velünk.
2: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: lesz még rosszabb!
1: Ez az Andrés Csekke, 9 óra múlt 20 perccel augusztus 5-én szerdán folytatjuk beszélgetésünket Róra Nikóval, a Romcar Travel irodavezetőjével, és bizony augusztus 5-e van, de már most novemberre meg decemberre kell gondolnunk, mert hogy az adventet készítetek elő.
2: Igen, hát ez egy abszolút kontraszt. Gondolj bele, vagy gondoljanak bele a hallgatók, hogy kint volt 38 fok, tényleg megnéztem, akkor jöttem a kocsiból, 38 fok erőteljesen. Nem megy az ember az irodába, és muszáj vagyok állítani a klímán legalább egy 17 fokra, hogy legalább valami hideget éreznek, és legyen kedvem elkezdeni ezt az adventet. De volt kedvünk elkezdeni, kész is vagyunk vele, de tényleg oltári kontraszt, hogy 40 fokba csináljuk az adventi járatokat, de hát nem lehet decemberbe elkezdeni, mert hát ugye ezeken a buszokon azért nem árt, hogyha minimum 50-en ugye ülnek egy-egy ilyen induláson, úgyhogy időbe kell lenni, mert nagyon sok időt kell ahhoz hagyni, hogy az emberek ez eljusson, ízlelgessék, voltam, nem voltam, visszamennék, nem mennék, melyik dátumba, kivel, mikor, mégsem megyek, aztán mégis megyek, ugye ez rengeteg folyamat, ugye olyan az életünk, ugye mindenkinek, nem csak nekünk, mindenkinek, hogy minden percben változik, tehát az utazási kedv és az, hogy én most megyek arra a december 5-i advent Bécsre, és minimum 50-szer átírja ugye az élet. Igen. És ezt teljesen értjük, mert ezt csináljuk ugye mi is, ezért ezt augusztus elején legkésőbb ki kell hozni, hogy egyáltalán tudják a vendégek, hogy van, lesz, készüljön rá fejbe. Aha. Nagyon sokan keresik évről évre. Nagyon ezt a kínálat, ez mindig egy ilyen furcsa dolog, mert mindig megfogadjuk, hogy nincs több advent Bécs. Mert képzeld el, hogy valahogy... az Advent Bécs és egy szabadidő programot is kíván ugye a vendégeknek, és ugye azt gondolnánk, hogy hát ebből minél több van, annál jobb, hiszen ugye elmegyünk reggel, megnézzünk egy nagyon jó csoki gyárat, vagy megnézzük ugye a kastélyt Schönbrunnban, aztán az idegenvezető egy nagyon informatív, nagyon minimál városnézést azért a ringen, illetve egy sétás folyamatban ugye még azért felvázol nekünk, de aztán az egész délután ott marad, van ugye több adventi vásár ugye Bécsben, ugye rengeteg, legalább 4-5 vásár be tudnak ugye gyalogosan is járni, ott a Práter, tehát nem még azért rengeteg látnivaló, és gondolnánk, hogy ugye ezt szeretik és élvezik az utasok ugye ezt a szabad időt.
1: Igen.
2: De mindig kiderül, hogy nem, mert ugye hideg van, mindenki fázik, ugye, és ez egy Mindig december végén arra jutunk, hogy nem indítjuk többet. Tehát, mert én nem tudok percenként arra válaszolni a telefonba, hogy miért van hideg Bécsbe, és higgyem el, hogy lefagy a kezdem. Hát én elhiszem, de decemberbe megyünk, 10 fok van, vagy 10 fok sincs, mit várunk igazából. Igen, hát ugye ezt nem mondhatom, de persze. Nyilván ugye ez az ember azért kikívánkozik belőle. Úgyhogy mindig megfogjuk, hogy nincs advent Bécs. Most ennek ellenére megint teleraktuk advent Bécssel, és bízunk a... hát nem a napsütésbe, de legalább abban, hogy nem a legnagyobb mínuszok lesznek azokon a szombatokon. Viszont készültünk egy újdonsággal is, az London. Mindig szeretik a törzsutasok, hogyha legalább egy új van ebben az egész adventi őrületben. Tavaly a Kolmáron voltunk Franciaország, és egy kis nyugati, más, mint ugye a bécsi advent, vagy a zágrábi advent, vagy a pozsonyi advent, tehát ezt a Kolmár varázsát, ezt nagyon-nagyon átjártuk a tavalyi évben, és az idei évben pedig London, ugye az új úti cél, ez nyilván ugye már repülős verzióval fog menni, 4 nap 3 éjszakában, és már november utolsó előtti hétvégéjén indul a kis mini csoport. Magyar idegenvezetővel nagyon szeretik, mert ugye egy londoni repülőjét, ezt ugye már ezt is agyonveséztük, hogy mindenki tud venni. Ugye ez nem egy atomfizika. A londoni látnivalókat ma már az internet segítségével, a telefonodat, ha követed, ugye gyakorlatilag bármit is meg tudsz látogatni, belépőket meg tudod venni, stb. De azért van egy olyan réteg, aki még mindig a kulturális városlátogatásokra fejez, vagy hegy, tehát az van nála ugye előtérben, és nagyon szeretik ezeket, amikor magyar idegenvezetővel halván, ugye magyarul az információt, hogy most itt haladunk el Buckingham palota, itt van ugye a Big Ben, itt megyünk át ugye a Westminster hínon, ez lesz ugye akkor az esti program, mondjuk akár egy by night program, de úgy is, hogy közben az idegenvezető akár mondjuk az esti fények alatt látszódó épületeket, illetve az információkat. Tehát ez még mindig valahogy úgy itt van, és szeretik az utasok. Úgyhogy egy ilyen nagyon, nagyon könnyen emészhető verziót, és ugye rákapcsolódva az adventre, mert hát ugye Londonban, aki volt ugye adventkor, advent idején, azt tudhatja, hogy ugye egyszerűen, nem is tudom, tehát szerintem az egyik leggyönyörűbb, aha, és ugye a feldíszítés, ugye ezek a fények, ugye ez valami pazar, úgyhogy most megpróbáltuk ezt a hétvégi 4 nap 3 éjszakás Londont, úgyhogy ezt már foglalható, egyébként már gyakorlatilag a leggyorsabb foglalunk, kitettük az ajánlatot, és 3 perc múlva érkezett meg az első megrendelés, úgyhogy mondom, itt azért nagyon vérprofi utazók vannak a mi felhozatalunkban, úgyhogy azóta is minden napra jut rá egy érdeklődés minimum, hanem egy foglalást, erre még nyilván van idő, de szumma szummárum, az a lényeg, hogy augusztusban van, aki már fellapozza a naptárt, és mit csinálnak az év végén. Uh-huh. És nekik bizony kell, hogy tudjunk gyújtani egy kínálatot, úgyhogy igen, kész az advent, és akkor arra bátorítok mindenkit, hogyha van kedve, szeretne akár egy napot tényleg közel Zágrábba, vagy mondjuk Bécsben eltölteni, vagy akár ezen a londoni verzión repülővel, akkor nyugodtan keresse az iratákban.
1: No, akkor már az adventre is lehet előre készülni, zenélünk, aztán folytatjuk, maradjon velünk.
0: Ez az Andrit reggel.

0: egy percen belül fél tíz lesz augusztus 5-én szerdán, folytatjuk beszélgetésünket Róra Nikóval, a Romcard Level irodavezetőjével, és hát beszéltünk erről a last minute-ről, hogy ott igazából a maradék az, ami jó maradék, de hogy nem nagyon lehet...
1: Látod már, milyen profi vagy, jó maradék.
0: Igen, ugye?
1: Megmarad, amit mondok. Igen, mert ez a maradék, az mindig ilyen degradáló.
0: Igen.
1: És akkor én is a jó maradékra változni, ez egyébként. Ugye találhattam, hogy én is egyébként szebbet, de látom, hogy ez rögzül.
0: Így van. Simán magamba szívom a tudást.
1: Ezt mondom.
0: No, a lényeg
1: az, hogy van két nyitott pozíciónk.
0: Jó, hát nagyon ráérek.
1: És most engem mindjárt ide utolsó nap hívtak vendégnek szerintem, ugye? De jól láttam, talán kiszaladt az illetékes az előbb egy pár percre.
0: Nem hallottál.
1: És reméljük, ott nem kapcsoltál a rádió. Csak vicceltem.
0: Na, térjünk vissza a last minute-re, aminek az a lényeg, hogy nem lehet finnyákolni, mert túltöltött minden. Ami van, azt el kell fogadni.
1: Pazarul összefoglaltad, igen.
0: Nagyon jó.
1: Igen.
0: Kell-e, vagy van-e értelme akkor ilyenkor még akarni bármit is? Hogyha ennyire túltöltött minden.
1: Persze, tehát nem, az emberek nem azért nem foglalták le a nyaralást, mert éppen mást csináltak mindig, hanem azért, mert az emberek élete borzasztó sok mindentől függ. A szabik változnak, vannak, akiknél igazából munkahelyi változtatások vannak, új munkahelyre, nem kezdhet egy két hetes szabadsággal, vagy egy hetes szabadsággal, de nem tudod, hogy mi van a következő nap. Én azt látom, hogy így élünk. És mi tökéletesen ezt kell, hogy lemodellezzük, mert például hiába van 3-4 hónapja kint egy ajánlatkérés mondjuk egy utasunknál. Tényleg időben elkezdted, de közben változtak az életkörülményei. Mindig nem tudod foglalni, most nem engedik el egy hétre, ezért neki egy nagyon rövid, ilyen péntektől hétfőig lévő nyaralást kell néznünk. Mi tudunk igazodni, azt gondolom, hogy a gyengeségünk az valóban a lassúság, hogyha lehet lassúságnak hívni, mondjuk naponta 30 ajánlatot gyártunk le, és vagyunk mondjuk erre hárman a lányokkal, akik ezzel foglalkoznak. Hogyha így gondolod, akkor ez nem olyan lassú, mert hogyha egy becsületes és jó árat akarsz kapni, minimum egy órát el vagyunk egyel. Ugye kiszámolhatod, hogy az már is ugye lefett a teljes napunkat, és akkor még nem csináltunk semmit. Tehát, hogy nem azért keresik az emberek, mert mondjuk minket ezzel stúffolva, hogy na én ma keresem a holnapi indulást, hanem azért, mert azt hozta neki az élet, hogy sajnos csak most tud, vagy éppen nem sajnos, de most tud mondjuk foglalkozni azzal, hogy mégis van még egy hete nyaralni. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan menjen. Hát itt az augusztus van, tehát nem október.
0: Igen.
1: Mit tudom én, 5-e van, hanem augusztus. Tehát még itt van minimum ugye másfél hónap, addig mennek a magyar charterek. Minden nap van magyar charter, magyar idegenvezetők várják az utasokat az európai összes nyaralóhelyen, amit csak fel tudnék ide sorolni. Ez tényleg, ez van. Kevés helyen, de van. Erre is van last minute. Aki pedig azt gondolja, hogy jó, ez a nyár, ez már sehogy nem jön össze, nem tudom összesakkozni, 74-szerre írja, hogy melyik dátum lesz jó, és még mindig már szabadkozik szegény, hogy nem jó ez a dátum, sem még nézzük meg ezt a dátumot, és próbálja beszorítani 3-4 napban, nem tudom. Azt látom, hogy az árak borzalmas magasak. Aha. Nagyon drágák a nyaralások, repülőjegy, szállások egyaránt, ez biztos nem a legjobb kommunikáció egy irodának, de hát ez a tény. És éppen ezért nem rentábilisak a rövid nyaralások. Tehát azért 3-4-5 napra kiruccanni azokba a szállodákba, ahol tényleg most viszonyítás persze, kérdés az egész, de pici különbséggel tudna normálisan egy hetet eltölteni az ember, és ezért megpróbáljuk bele súvasztani 4 nap, 3 éjszakába, mondjuk egy rodoszi nyaralást, tehát azért igen. Az ember tényleg megáll egy pillanatra, hogy most valóban költsök el ennyi pénzt erre. Nekik vagy azt tudom mondani, hogyha nyugodtabb nekik a szeptember, akkor még bátran. Egyébként október elejéig mennek ezek a járatok is, tehát vagy Törökország egész októberben megy, és akkor esetleg egy hetest is meg tudnak oldani. Nem kell most már betuszakolni azért, mert augusztus van, és nyaral a szomszéd, meg a barát, meg a nem tudom ki mindenki. Szóval ezt át kell azért gondolni, hogy mi éri meg, mert tényleg azt a pénzt nagyon sok munkával keresték meg, és jó lenne legalább egy becsületeset pihenni most már végre belőle mindenkinek egy évben legalább egyszer. Ha pedig azt mondja, hogy sehogy nem fér bele, nem jó az október, nem akarok már ilyen, vagy jó idő van, vagy nem jó idő van, ugye ilyenekkel játszani, akkor meg nézzem valami hétvégét, ami jó lehet mondjuk egy városlátogatásnak. Remek városlátogatások vannak, Milánó, Róma, Barcelona, majdnem minden nap készítünk mi is egyet. Tökéletes egy ilyen hétvégi programnak, gyerekesek is nyugodtan elindulhatnak, mert nyilván nem babákkal, de azért a gyerekekkel is egy 3 nap, 2 éjszakát ilyen helyeken azért jól meg lehet tölteni, tök jó gyerekprogramokkal, és akkor majd ezt a nagy nyaralást pedig, vagy hogyha olyanok a lehetőségeik, akkor hagyják a télre. Tudom, aha, hogy a tél és az egzotikus utak, tudom, tehát tisztában vagyok az árfekvésekkel, de akkor vagy hagyják a télre, vagy hogyha nem, akkor csináljunk egyet majd a következő évre ebből az összegből. Tehát csak azért, mert én azt látom sok esetben, hogy de ne mondjam már, hát nem nyaraltunk, hát mindenki nyaralt, már szomszédom is 2-szer nyaralt, meg a boltos is 2-szer nyaralt.
0: Csak nem, nem éri meg.
1: Nem, szerintem mindenki üljön a maga életével, meg a naptárával, meg a férjével, gyerekeivel, meg mindenkivel, és ha belefér egy jó hét, annyi kell egy pihenésre, akkor induljon el. 3-4 éjszakások drágák, és azt gondolom, hogy semmire nem elengedők. Tehát pihenni biztos nem fog.
0: Az biztos. Mindent bele kell zsúfolni akkor abban a néhány napba. Na hát akkor a végére értünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Kitartást.
1: Köszönöm szépen mindent.
0: Jó munkát. No, mi pedig a nyári hűsítő ételek nyomába eredünk majd Szőke Anikó gasztro szakemberrel az Antrit Gasztróban, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csap le a szuper nyitási akciókra. A piros parázsburgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek osan.hu. Irány az Osan!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit gasztró, hiszen itt ül már velem szemben Szőke Anikó gasztró szakember. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát, aktuálisabbak nem is lehetnénk, hiszen a nyári hűsítő ételekről hoztál nekünk érdekességeket, meg recepteket. Sok-sok receptünk lesz, úgyhogy megéri velünk tartani a végéig. Na de kezdjük egy kicsikét, hogy akkor hőség, az étkezés is átalakul egy picikét.
1: Igen, a nyári hőség mindig egy új ritmus ad az étkezésnek is. A szervezet ilyenkor könnyebb fogásokat kíván, olyan alapanyagokat, amelyek nem terhelik meg az emésztést, és a természetes módon segítik a hőérzetnek a csökkentését. A gasztronómiában ezt a hatást a víztartalom, a savasság, a textúra és a friss aromák együttese fogja majd megteremteni. Itt a nyári alapanyagok között sok olyan van, amely főzés nélkül is teljes értékű ételt ad, és pontosan ez adja a szépségét, hogy a természet ízei önmagukban is elegendőek lesznek majd.
0: Viszont van egy olyan feltevés, amit én nem bírtam még rávenni magam, hogy igazából nem mindig a hideg az, ami hűsít.
1: Nem mindig a hideg, ugye meleg ételek hűtik a testet. Ugye a nyári étkezésben gyakran felmerül ez a kérdés, hogy a meleg ételek valóban képesek-e hűteni a testet. Ugye elsőre ez ellentmondásosnak tűnik, mégis van benne logika, és a világ több kultúrája épít erre a hatásra. A jelenség alapja a test hőszabályozása. Amikor a meleg ételt elfogyasztjuk, a szervezet természetes reakció az, hogy fokozza a hőleadást, vagyis erőteljesebben kezd el izzadni. Mm. És az izzadás párolgásra jár, és ez a párolgás hűti a bőr felszínét, és ez a folyamat a nagy melegben valóban képes enyhíteni a hőérzetet.
0: Hát azért így tényleg így van?
1: Igen, szóval a meleg ételek hatása azonban nem minden helyzetben egyforma, hogy a szervezet akkor reagál így, amikor a környezet hőmérséklete nagyon magas, és a test igyekszik egyensúlyt teremteni. A meleg étel átmenetileg növeli a belső hőérzetet, de a fokozott izzadás miatt a test végül több hőt ad le, mint amennyit felvett. És ezért működik ez a módszer olyan országokban, ahol a nyári hőség tartós és intenzív. A meleg ételek hűsítő hatása ugye nem az ételnek a hőmérsékletéből fog fakadni, hanem a test reakciójából.
0: Értem, és milyen meleg ételek működnek így?
1: Hát a könnyű fűszeres, folyadékban gazdag ételek segítik leginkább ezt a hatást. A világ több pontján, a nyári hőségben is gyakran fogyasztanak meleg fogásokat, mert a szervezet is sokkal hatékonyabban tudja leadni ezt a hőt. Ilyenek a könnyű zöldséglevesek, a fűszeres, de nem nehéz ételek, meleg, de könnyű halételek, ugye a fehérje nem terheli meg az emésztést, a test gyorsabban egyensúlyba fog majd kerülni. Úgyhogy ez a hűtő mechanizmus fogja majd aktiválni, hogyha ezeket fogyasztjuk.
0: Á, értem. A halakra majd még visszatérünk, mert hoztál recepteket. Mikor nem ajánlott mégsem a meleg ételt fogyasztani?
1: Ugye a meleg ételek hűsítő hatása nem univerzális. Ugye a hőség extrém, magasabb páratartalom, vagy a szervezet már fáradt, a meleg étel inkább túlterhelő lehet. Ilyenkor a test nehezebben adja le a hőt, és a meleg étel fokozhatja a kellemetlen hőérzetet.
0: És hát nyilvánvalóan említetted a fűszeres,
1: igen,
0: de nem nehéz ételeket. Ugye, hogyha már arról beszélünk, hogy a meleg étel hűsít, akkor nyilvánvalóan gondolom, hogy a fűszerek között is van olyan, ami mondjuk csípős.
1: Igen, hogy a csili, a gyömbér vagy a köri, ugye ezek elsőre melegítenek, hogy ősszel-téli időszakban kimondottan ajánlott fogyasztani, de mégis hűsítő hatásúak ebben a melegben. Ugye a kapszaicin élénkíti a keringést, és a test erőteljes hőleadásba kezd, ami az izzadással jár. Ezért ezeknek a legmelegebb országokban is a fűszeres fogásokat nagyon kedvelik, mint Indiában, Tájföldön vagy Mexikóban. De ha belegondolunk, egy nyári kerthességben otthon eszünk egy tartalmas, jó magyaros ételt, ugye azért az egy kellemetlen érzést ad, mert izzadunk, és kicsit olyan nem túl komfortos, de a végén egyfajta hűsítő érzést is adhat.
0: Az már egyszer biztos, hogy nem túl komfortos lenni, mondjuk egy jó csípős lecsó, attól az, még az embernek a fültőve is viszkedni kezd. No, de beszélünk majd akkor ezek után arról, hogy azért vannak tényleg hűsítő dolgok, mint például a zöldségek vagy a gyümölcsök, ezekre is hoztál recepteket, úgyhogy zedélünk, és azokkal folytatjuk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró, folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztró szakemberrel. Ugye a nyári hűsítő ételek a mai témán, nagyon aktuálisak vagyunk. Az előbb átbeszéltük, hogy azért a meleg ételek is tudnak hűsíteni valamilyen módon, de térjünk rá most azokra, amelyek tényleg olyan igazán hűsítőek.
1: Igen, ezek azonnali hatást fognak majd kelteni.
0: Igen, igen.
1: Itt a nyári hőségben a szervezet másképp működik, mint az év többi időszakában. Ugye a test folyamatosan igyekszik a hőt leadni, ezért a nehéz zsíros meleg ételek fogják lelassítani ezt a folyamatot. Ugye a zöldségek ezzel szemben könnyűek, vízben gazdagok és olyan természetes összetevőket tartalmaznak, amelyek segítik a hőérzetnek a csökkentését. A friss zöldségekben lévő víz, ásványanyagok és a savak együttese gyorsan fog hidratálni, élénkít és könnyű érzetet fog majd adni. Itt a zöldségek hűsítő hatása több tényezőből áll, úgy itt a magas víztartalom azonnal segíti a folyadékpótlást, ami a hőségben kulcsfontosságú lesz. Itt a friss zöldségekben lévő savak élénkíteni fogják az ízérzékelést, fokozzák a frissességérzetet, ropogós textúra, könnyedséget fog adni, ami a melegben különösen kellemes. A zöld színű zöldségeknél például a zuborka, salátalevél vagy a zöld paprika aromái és illó olajai tovább erősítik ezt a hatást. A zöldségekben található kálium, magnézium segíti a szervezet vízháztartásának egyensúlyát, és a rostok pedig könnyű emésztést fognak majd biztosítani.
0: Hát nem tudom, hogy egyébként én észrevettem magamon, hogy mióta nyáron rengeteg zöldséget megettem, és rengeteg gyümölcsöt is megettem, majd azokra is rátérünk nyilván, pedig aztán nem voltam egy ilyen nagy fogyasztó, de most tényleg...
1: Kívánod, nem?
0: Egyszerűen igen. Az ember megkívánja ezeket, és hoztál főzés nélküli hűsítő zöldséges fogást.
1: Igen, uborkás, paradicsomos hűsítő saláta citrommal és kaporral. Itt két adagra hoztam a receptúrát. Hát egy uborka, két érett paradicsom, egy kis fej jégsaláta, egy evőkanál citromlé, egy evőkanál olívaolaj, egy csipet só, és egy evőkanál aprított kapor. Könnyű az elkészítése, az uborkát vékony szeletekre vágjuk egy falatnyi, vagy pedig falatnyi kockákra, hogy a paradicsomot nagyobb darabokra fogjuk szeretelni, hogy megmaradjon a leve, illetve a frissessége, és a jégsalátát pedig kézzel fogjuk eltépkedni, mert így nem fog megsérülni a levélnek a szerkezete, és ropogós fog maradni a zöldségünk. Ugye ezeket egy tálba tesszük, majd citromlével, olívóolajjal átforgatjuk, tetejére pedig a friss

0: alapanyagokat fog adni, amelyek egyszerre fognak hidratálni, élénkíteni és energiát adni. A görög dinnye, a sárga dinnye, citrusfélék és a bogyós gyümölcsök mind más módon hűsítenek. A dinnyének magas a víztartalma, gyorsan fog hidratálni, citrusoknak a savassága fog élénkíteni, előbb említetted, vagy friss aromát fog adni az ételnek, a bogyós gyümölcsök pedig könnyűek, természetes antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek támogatják a szervezetnek a működését. És akkor itt egy gyümölcstálat hoztam.
1: Na.
0: Ez nyilván a fantáziánk fog csak határt szabni. Ez is két adagra szól. Két nagy szelet görögdinnye, egy szelet sárgadinnye, egy marék áfonya vagy málna, egy lime, illetve 8-10 levél friss menta. A dinnyéket szintén nagyobb darabokra lehet hagyni, hogy megmaradjon a lédussága. A bogyós gyümölcsöket óvatosan átmossuk, majd a dinnyéhez keverjük. A lámlevét ráfacsarjuk, és a friss mentával pedig átforgatjuk ezt a gyümölcskompozíciót. A menta aromája fogja élénkíteni a gyümölcsök ízét, és a lám savassága pedig frissítő hatást fog neki biztosítani.
1: És akkor egyszerre hidratál bennünket, már csak a dinnye is, meg a élénkít az egész, a menta is, meg a citrusosság.
0: Igen, meg
1: is.
0: Jó kis érzés fog majd adni.
1: Igen. Na hát akkor próbálja ki ezeket a recepteket, aztán mondja el nekünk, hogy hogyan sikerült. Halakkal folytatjuk, mert hát nyár van, akkor meg a halételek azért slágerek, úgyhogy nem menjen sehova.
2: Ez a Rádió Antrét FM.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró. Folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztró szakemberrel. A nyári hűsítő ételek a mai témánk, tehát aktuálisak vagyunk. Átbeszéltük a zöldségeket és a gyümölcsöket, most pedig térjünk rá a halakra, mert hát mégiscsak a nyáron azért a halételek azok slágerek szoktak lenni.
1: Igen. A melegben a szervezet könnyebb fehérjét kíván. Ugye a halak textúrája lágyabb, az ízük tiszta, és friss aromákat, mint a citrus, a kapor, a zöld fűszerek, ugye ezekkel különösen jól fognak majd működni.

0: Itt a halatnak a nedvességtartalma, a könnyű szerkezete miatt gyorsan emészhetőek, ami a nagy melegben különösen fontos lehet majd. Illetve a halak, a süllő, a fogas, a keszeg, ugye ezek a magyar nyár ikonikus alapanyagai, és itt is egy könnyű halételt hoztam, ugye a nyári citromos, kapros halfalatok, két adagra, 20 deka füstölt pisztránk, vagy füstölt lazac, egy evőkanál citromlé, egy evőkanál olívaolaj, egy evőkanál aprított kapor, a marék vékonyra vágott szeletelt uborka, és egy marék friss salátalevél. Az elkészítése, hogy ezt a halat falatnyi darabokra tépkedjük, hogy megmaradjon a textúrája. A citromlevet és az olívaolajat egy kis tálban összekeverjük, majd a halra fogjuk majd átsorgatni. A kaprot hozzáadjuk, óvatosan átforgatjuk, hogy az aromák egyenletesen eloszoljanak. Saláta leveleket egy tányérra fogjuk rendezni, az uborkát vékony szeletekre fogjuk vágni, és a hal mellé tesszük. Ez a fogás azonnal fogyasztható, hűtve még finomabb lesz majd. Mm-hmm.
1: Ez is jól hangzik egyébként, meg hát a halra tényleg a citrom az nagyon jól passzol.
0: Nagyon, igen, igen.
1: Amennyire otthon vagyok ebben a témában. De hát nyilvánvalóan adja magát, hogy a nyár és hűsítő ételek, hogy hát akkor az ilyen krémes, frissítő fogásokra is kitérhetünk, mint például a gazpacho.
0: Igen, vagy a gyümölcslevesek, vagy joghurtos mártások, ahogy említetted, ugye friss alapanyagokra fognak épülni, és ezt természetes módon fogják hűteni a szervezetet. Szintén azért hoztam ilyen, majdnem csak, hogy egy kaptafára ételeket, mert ezek könnyen beszerezhető alapanyagok, és ezeket el tudjuk készíteni. Ilyen a gazpacho is. Ugye a paradicsom, uborka, paprika, fokhagyma, olívaolaj, citromlé, só. Az elkészítése, a zöldségeket nagyobb darabokra fogjuk vágni, majd turmixgépen krémesre eldolgozzuk. Citromlével és olívaolajjal fogjuk majd őket ízesíteni.
1: És egyébként tök egyszerű.
0: Igen, ez egy spanyolországi étel, azon belül Andalúziából származik, és az ókori rómaiak is készítették, nyilván akkor még paradicsom nélkül, hiszen az Európa, Amerika felfedezése után lehet csak paradicsom Európában.
1: Igen. És vannak frissítő fűszerek is. Ha már voltak ugye a meleg fűszerek, vagy hogy is mondjam, a melegítő fűszerek.
0: Igen, nagyon jó.
1: A chili, akkor vannak frissítő fűszerek is.
0: Igen, ugye a menta, a koriander, a citrusfű, illó olajai természetes hűsítő hatásra rendelkeznek, hogy ezek a fűszerek élénkítik az ételt, és a nyári karaktert adnak a fogásoknak. Például egy mentás, citromos frissítő ital, ez tökéletes választás lehet. Nagyon egyszerű az elkészítése, ugye hideg víz, vagy jéghideg víz, citrom és a friss menta, ugye a citromot vékony szeletekre vágjuk, és a mentát pedig kézzel fogjuk majd bele morzsolni a vízbe, elkeverjük, és akkor ezt lehet szépen fogyasztani.
1: És hogyha ez nem volna elég, akkor egyértelműen adja magát a jégkása, amit otthon is el lehet készíteni.
0: Igen, ez annyira gusztusos, sokszor üdülő telepeken lehet látni ezeket, hogy forgatják ugye a tartályba, de otthon is el tudjuk őket készíteni. Ugye a jégkása a nyári konyha egyik legkedveltebb eleme. Itt a kásának a lényege, hogy finomra tört jég és a gyümölcslé találkozzon. Itt a természetes savak élénkíteni fogják az ízérzékelést, és a hideg textúra pedig azonnal csökkenti ezt a rettentő hőséget. És akkor hogyan készítjük el? Itt a legfontosabb az arány, a gyümölcs alap legyen ízletes, a jég pedig finomra tört, hogy ez a textúra ez lágy maradjon, és akkor ennek van egy alap receptje. Ez a citromos változat, ez is két adagra szól, két citromleve, két evőkanál cukor vagy méz, két deciliter hideg víz, 4-5 marék jégkocka, maga az elkészítése, a citromlevét egy tálba öntjük, majd cukorral, mézzel elkeverjük, a hideg vizet hozzáadjuk, és a keveréket a turmixgépbe töltjük. A jégkockákat a turmixgépbe fogjuk szintén beletenni, és addig dolgozzuk el, amíg egy ilyen hókásás állagot nem fogunk kapni. Itt a jégkás azonnal fogyasztható, hűtve ugye még finomabb, de ennek van görögdinnyés, epres, vagy bármilyen más változata, amit választunk.
1: Na hát akkor jól lehűtöttük magunkat ebben a kánikulában, és még klímaberendezésem kellett hozzá. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, minden jót. Köszönöm.
1: És az a helyzet, hogy kifutunk az időből, úgyhogy ajánlom magunkat továbbra is. Vigyázzon magára, holnap reggel újra találkozunk, addig pedig minden jót.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokkját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
3: Rádió Andrit időjárás!
6: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 101.
7: Szép napot kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok. Ma is igazi nyári forró idő vár ránk, úgyhogy ha tehetik, figyeljenek a megfelelő folyadék bevitelre, mi pedig gondoskodunk a jó zenékről. Tartsanak velünk!
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Folytatódik az extrém hőség Tolna vármegyében is. A mai napon szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz az égen, a délutáni órákban pedig 39-40 Celsius fok körüli csúcs hőmérséklet várható. A szakemberek szerint a déli óráktól egészen késő délutánig rendkívül erős lesz az UV-sugárzás, ezért aki teheti 11 és 16 óra között, kerülje a közvetlen napfényt. Ha mégis el kell indulni, érdemes világos, jól szellőző ruházatot viselni, fejfedőt használni és rendszeresen pótolni a folyadékot. A hőség mellett az allergiásoknak is egyre nehezebb napokra kell felkészülniük. A parlagfű pollen szemei már megjelentek a levegőben, egyes térségekben közepes koncentrációban is előfordulnak, és a következő napokban várhatóan tovább emelkedik a mennyiségük. Emellett országszerte magas a csalánfélék pollen koncentrációja is. Az orvosok azt tanácsolják, hogy ilyenkor könnyű, vízben gazdag ételeket fogyasszunk, naponta több liter folyadékot igyunk, és lehetőség szerint kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre különösen oda kell figyelni ebben az időszakban. Úgy tűnik, a következő napokban sem enyhül a forróság, ezért mindenki számára fontos a tudatos felkészülés és a megfelelő óvintézkedések betartása.
1: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei! Szekszárdon! Ez csak a Rádió Antritól lehetséges!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Most pedig egy hétvégi programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Egy különleges képzőművészeti kiállítás nyílik Szekszárdon a Művészetek Házában. Bencsik János Divina Komédia című litográfia sorozata érkezik a városba, amely Dante világhírű művéből, az isteni színjátékból merít ihletet. A tárlat augusztus 8-án szombaton délelőtt 11 órakor nyílik meg. A vendégeket dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere köszönti, a kiállítást pedig Marosvegyi Gábor, művészettörténész nyitja meg. Az esemény ünnepi hangulatához Lozsányi Tamás orgonaművész játéka is hozzájárul, a program moderátora Gödrei Zoltán lesz. A kiállítás a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány gyűjteményéből érkezik, és a 20. század második felének kiemelkedő magyar képzőművészetébe enged bepillantást. Bencsik János litográfiái nem egyszerű illusztrációk, hanem önálló művészeti alkotások, amelyek Dante poklát, purgatóriumát és paradicsomát sajátos látásmóddal jeleníti meg. A különleges fényárnyék hatások és a finom tónusok meditatív hangulatot teremtenek, ezért a tálat nem csak a művészet kedvelőknek, hanem mindazoknak izgalmas élményt kínál, akik szeretnének elmélyülni egy különleges vizuális világban. A kiállítás szeptember 7-ig látogatható a Művészetek Házában. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőjállatuk a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma frankfurti levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható grillezett csirkemell, cheddar szósszal, steak burgonyával, a B-menü pedig csülökpörkölt galuskával. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt minestrone levessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga barack krémleves. A főételek közül pedig választható rántott cukkini rizssel, tartárral és salátával, vagy kérhető brassói apró pecsenye. A C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak. A pizza ma mai kínálata, itt brokkoli krémlevest ebédelhetünk reszelt sajttal, az elmenü leves plusz mézes mustáros csirkeragú rizssel, a B-menü pedig leves plusz magyaros zöldborsó főzelék sertésszelettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A 2000-es évek elején robbant be a brit Blue, akik néhány év alatt a korszak egyik legsikeresebb fiú csapatává váltak. Dalaikban a pop és az R&B tökéletesen találkozott, miközben millió kedvenceivé váltak világszerte. Jön a One Love, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 11 órát mutat az óra, következnek a hírek. Röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb eseményeit, aztán már is visszatérünk a legjobb zenékkel. Maradjanak velünk, néhány perc múlva újra találkozunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrét, FM 101.
8: Szép délelőttöt kívánok Önöknek, újra itt vagyunk a hírek után. Kint egyre melegebb az idő, ezért aki most indul útnak, ne feledkezzen meg a napsütés elleni védelemről sem. Mi pedig folytatjuk a délelőttöt a legjobb dalokkal.
7: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: napod menjek.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A következő napokban nem csak a rendkívüli hőség, hanem a megemelkedett ózon koncentráció is komoly terhelést jelentett a szervezet számára Tolnavár megyében. A Hungaromet szerint a talaj közeli ózon szintje meghaladhatja az egészségügyi célértéket, különösen a napsütéses forró délutáni órákban. Ez azt jelenti, hogy a magas hőmérséklet mellett egy kevésbé látható, de annál veszélyesebb légszennyező anyag is nehezítheti a mindennapokat. Az ózon irritálhatja a szemet és a légutakat, köhögést, fejfájást okozhat, emellett súlyosbíthatja az asztmát, a hőkúrutot és más légzőszervi betegségeket. A pollen allergiával élők számára pedig még kellemetlenebb tüneteket idézhet elő. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint kora reggel vagy késő este szellőztessünk, illetve ezekben az órákban intézzük a szabadtéri programokat is. A déli és kora délutáni időszakban is érdemes kerülni az intenzív sportolást és a nehéz fizikai munkát a szabadban. Fontos a megfelelő folyadékbevitel és az immunrendszer támogatása is. A levegő minőségének javításáért mi magunk is tehetünk. Hogyha lehet, akkor hagyjuk otthon az autót, vagy vezessünk takarékosabban kisebb sebességgel. Emellett most nem ajánlott bográcsozni, grillezni, vagy olyan munkákat végezni, amelyek festéssel, oldószerek használatával járnak, mert ezek is növelik a légszennyezést. A következő napokban tehát Tolnavár megyében is érdemes fokozottan figyelni az egészségünkre. Ha lehet, a legforróbb órákat töltsük hűvös helyen, és vigyázzunk az idősekre, a gyermekekre, valamint a krónikus betegekre is.
0: Ez a Rádió Andrét. Rádió Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A nyár egyik leglátványosabb természeti eseménye zajlik ezekben a napokban a Dunán. Megkezdődött a Dunavirágok rajzása, amely ugyan rövidebb ideig tart, mint a híres tiszavirágzás, de legalább olyan különleges élményt nyújt azoknak, akik alkonyat után a folyóparton sétálnak. Tolna vármegye több dunaparti településén is érdemes figyelni az estúrákban a víz felszínét. A mindössze néhány centiméteres fehér színű kérészek ilyenkor tömegesen jelennek meg, hogy rövid életük során párosodjanak és lerakják petéiket. A dunavirágok életük nagy részét lárvaként a folyó medrében töltik, kifejlett állapotban azonban csupán néhány órájuk marad. Ezt teszi különösen értékessé és látványossá ezt a természeti jelenséget. A faj Magyarországon védett, egyetlen példány természetvédelmi értéke 10 000 forint. Éppen ezért fontos, hogy a rajzás megfigyelése közben ne zavarjuk az állatokat, ne fogjuk meg őket, és vakúval sem világítsuk meg a rajzókérészeket. Több dunai hídnál már speciális kékfényeket is alkalmaznak, amelyek segítenek abban, hogy a rovarok ne a mesterséges fényforrásokhoz repüljenek, hanem a víz fölött maradjanak, így sikeresen be tudják fejezni életük utolsó, de legfontosabb feladatát. Hogyha valaki szeretné ezt a ritka természeti csodát saját szemével is látni, a következő esték kiváló lehetőséget kínálnak rá a Dunaparton, természetesen a természet nyugalmát tiszteletben tartva.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csapd le a szuper nyitási akciókra. A piros parázs burgonya kilója most 299 forint helyett 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek osan.hu. Irány az Osan!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Szelf étteremben ma frankfurti levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható grillezett csirkemell, cheddar szósszal, steak burgonyával, a B-menü pedig csülökpörkölt galuskával. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt minestrone levessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga barack krémleves. A főételek közül pedig választható rántott cukkini rizssel, tartárral és salátával, vagy kérhető brassói apró pecsenye. A C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak. A pizza ma mai kínálata, itt brokkoli krémlevest ebédelhetünk reszelt sajttal, az A-menü leves plusz mézes mustáros csirkeragú rizssel, a B-menü pedig leves plusz magyaros zöldborsó főzelék sertésszelettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most egy olyan dallal megyünk tovább, amely 1989-ben örökre beírta magát a poprock történetébe. A kanadai Elena Miles erőteljes hangja és különleges előadásmódja a Black Velvet című slágert igazi klasszikussá tette. Ez jön most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél, úgyhogy érkeznek a térség legfontosabb hírei. A tájékoztató után azonban ismét a zenéje lesz a főszerep. Sok kellemes dallal és jó hangulattal folytatjuk ezt a forró nyári szerdet. Tartsanak velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Egy szekszárdi asszony 1 milliós befizetése úszott el, fontos a tudatos vízhasználat, a hét legforróbb napjai jönnek. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A napokban tett feljelentést egy szekszárdi asszony ismeretlen tettesek ellen, akik befektetés ígéretével 2025. decemberében rávették, hogy utaljon nekik előbb egy tetszőleges összeget, majd mivel azt keveselték, 1 milliót kértek. Az utalásokat egy digitális pénzügyi szolgáltató és bank közbeiktatásával oldották meg. A sértett először nem gyanakodott, mivel egy internetes hirdetésre önként jelentkezve adta meg a telefonszámát. Még aznap felhívta egy férfi, tájékoztatta a részletekről, majd onnantól egy másik, a magyar akcentussal beszélő brokerrel tartotta a kapcsolatot. Kérésére egy távoli elérés biztosító alkalmazást telepített az eszközeire, azon keresztül több utalás is történt a számlájára, majd pénzváltások és tovább utalások is zajlottak a közreműködése nélkül. Időközben egy külföldi bankban is számlát nyitottak vele, az angol kifejezéseket begyakorolták, hogy az idegen nyelvű banki alkalmazott kérdésére válaszolni tudjon. A folyószámláját vezető bankja közben megszüntette, zárolta a számláját, ekkor kezdett el gyanakodni. A férfi nagyon sok különböző telefonszámról hívta, közülük csak egy volt, amin vissza is lehetett hívni. Más platformon is tartották a kapcsolatot, de soha nem látta, mert mindig kikapcsolt kamerával kommunikáltak. Mivel kérte, hogy csak a tudtával hajtsanak végre bárminem utalást, és a gyanújának is hangot adott, az ismeretlenek előbb több adatot töröltek az eszközeiről, majd elérhetetlenné váltak. A rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat. Augusztus 3-án 2 közlekedési balesethez riasztották vármegyénk tűzoltóit. Műszaki hiba miatt az úttesten veszteglő tehergépkocsinak ütközött egy személyautó hétfő reggel Atalán, a Kossuth-Lajos utcában. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a személyautót. A balesetben a személygépkocsi egyik utasa könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. Motorvonat oldalának ütközött egy kis teherautó hétfő délután a Mórágy és Bátaapáti közötti vasúti átjáróban. A balesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kis teherautót. A vonat utasai, valamint a kis teherautó egyetlen utasa sem sérült meg a balesetben. Tolna vármegyében idén eddig 145 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A balesetek során 60 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. A rendkívüli szárazsággal kapcsolatos helyzetről, a Szekszárdon meghozott és tervezett intézkedésekről tartottak kedden sajtótájékoztatót, ahol dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője hívta fel a lakosság figyelmét a tudatos vízhasználatra.
10: Azt gondolom, hogy nagyon jó a lakossági tájékoztatás, tehát mind a Facebookon, mind a tévében, rádióban mindenki erről beszél. Ha lehet, akkor nem kell öntözni, ha lehet, akkor nem kell locsolni. Természetesen ne fürdőkádat használjunk most ebben az időszakban, hanem egy gyors zuhanyzással legyünk túl a tisztálkodáson. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban minden egyes liter ivóvíznek a megtakarítása sokat jelent. Gyakorlatilag több millió liter vizet tudunk napi szinten megspórolni. Azt gondolom, hogy egyébként ráfér a lakosságra, hogy egy kicsit jobban becsüljen a vizet, és ezért említettem a sajtótájékoztatón, hogy amint túl vagyunk ezen a krízishelyzeten, akkor egy társadalmi egyeztetés keretében erről beszélnünk kell, hogy a víznek legyen értéke, ugyanis nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy jelenleg Magyarországon, mondjuk Balatonhenyén, egy liter ivóvíz az 16 fillérbe kerül, Szolnokon meg 59-60 fillérbe kerül. Nem tudjuk becsülni a vizet. Most ebben a krízis helyzetben látjuk, hogy mennyire fontos. Azt gondolom, és azt várjuk el, és azt kérjük nagy szeretettel mindenkitől, hogy ezen gondolkodjunk, és lehet, hogy ezek a helyzetek kellenek ahhoz, hogy egy kicsit a gondolkodásmódunkat változtatni tudjuk. Biztos vagyok benne, hogy az ország nagyon-nagyon sok területén lesz korlátozás, ugyanis az előre jelzések azt mutatják, hogy a következő hetekben számottevő csapadékra a Duna vízgyűjtő területén nem lehet számítani, és én ezért kérem mindenkitől, hogy nem megijedni kell, hanem tudatosan gondolkodni kell, össze kell fogni, és széleskörű nemzeti összefogással a legjobb eredményeket fogjuk elérni.
9: A sajtótájékoztatón Takács Péter, az Erőv ZRT vezérigazgatója számolt be a szekszárdi vízhelyzetről.
11: Múlt héten csütörtökön éjfélkor életbe lépett ugye a 3-as fokozatú hőség riadó, ami annyiban érinti Szekszárd város vízellátását, hogy mi is felhívtuk a lakosság figyelmét a tudatos vízfelhasználásra, hogy lehetőség szerint csak a szükséges mennyiségű vizet használják föl. Zöld területek locsolására, a medence töltésére lehetőség szerint ne. Jelen pillanatban kritikus helyzet nincsen Szekszárd vízellátásában, viszont ha tartósan ilyen marad az időjárás, a Duna vízszintje csökkenni fog, akkor előfordulhat, hogy valamilyen korlátozásokat kell majd bevezetni ezzel kapcsolatosan. Alapvetően ugye a korlátozást azt az önkormányzatok hagyják jóvá egy határozat alapján, amit ugye a szolgáltató javaslatára tesznek meg. Ugye a szolgáltató ilyen esetben ugye attól függ, hogy milyen kritikus helyzet áll elő, ugye van 1-es, 2-es és 3-as fokozat, de nyilván az 1-es korlátozási fokozat az a legenyhébb, az amit most is tudatos vízfelhasználásba kérünk, ugye, hogy a zöld területek locsolását mellőzzék, a járdáknak a pormentesítését, az autómosást, ha lehet, hanyagolják, nyilván a medence töltéseket is. Ez alapvetően az első fokozat, aminek ugye ezeknek a fokozatoknak a betartatása vagy ellenőrzése az a polgármesteri hivatal, és hát a jegyző hatáskörébe tartozik. A második fokozat az már egy magasabb szint, ahol már igazából ugye a közterületeken lévő locsolásokat korlátozzák, szökőkutak használatát korlátozzák, és azokat a sportpálya locsolásokat korlátozzák ott, ahol mondjuk nincs úrtkut és ezt vezetékes vízről locsolják. Ez a második szint, a harmadik szint ott meg már viszont vélhetően egy lakossági, vagy akár nagyfogyasztói korlátozás is életbe lépett, ahol már annyira kritikussá válik a helyzet, hogy egyszerűen a hálózati vízzel nem lehet ellátni a lakosságot. Ilyen esetben ugye a lajtoskocsival, vagy vízhordással, vagy a honvédség, vagy a katasztrófa védelem segítségét kéri a szolgáltató, hogy segítsen ebben a lakosságnak a vízellátásában.
9: Bátaszékváros önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében 400 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére, amit az önkormányzat tulajdonában lévő gondozási központ megújítására, korszerűsítésére fordítanak. A nappali idősek ellátását biztosító szolgálat számára eszközök beszerzése is jelen projekt keretében valósul meg a Tolnavár megyei önkormányzat hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésével. Az épület jelenleg már nincs használatban. A meglévő épület teljes körűen nem felel meg a jelenkor követelményeinek, így szükséges a meglévő épület felújítása, korszerűsítése, energetikai korszerűsítése, valamint egy új udvari szárny építése, valamint akadálymentes parkoló is kialakításra kerül. A tervezett projekt célja új, idősek nappali ellátását biztosító építmény létrehozása, amely magasabb szükségletű személyeket lát el. A fejlesztés kiemelt célja, hogy hozzájáruljon az ellátási területen élő lakosság szükségleteihez és igényeihez, leginkább alkalmazkodó, hatékony ellátások működtetéséhez, amelyben a szolgáltatások egyére szabottak és széles körben hozzáférhetőek. A projekt tervezett befejezési dátuma 2027. december 31. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, a Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk, Szekszárdon hajnalban 20, napközben akár 40 fok felett is lehet a maximum. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A déli híreket már magunk mögött hagytuk, most ismét a zené a főszerep. Ma is forró nyári nap felénk, ezért vigyázzanak magukra a nagy melegben, mi pedig igyekszünk még jobb hangulatot varázsolni a napjukba.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Tolna vármegyében ilyenkor augusztus elején már egyre több szőlőfürt érik a tőkéken. A borvidékünkön most még javában dolgoznak a szőlős gazdák, de a korai fajták hamarosan az asztalokra is megérkeznek. A szőlő nem csak a borászat egyik legfontosabb alapanyaga, hanem frissen fogyasztva is kiváló választás. Bár sokan egyszerű nasolnivalónak tartják, valójában ennél jóval többet tud. Magas a víztartalma, így a mostani forró napokon segíthet a folyadékbevitel kiegészítésében. Emellett természetes cukrokat, rostokat, vitaminokat és értékes növényi vegyületeket is tartalmaz. A szakemberek szerint különösen érdemes a héjával együtt fogyasztani, hiszen itt találhatók azok a polifenolok és antioxidáns hatású vegyületek, amelyek miatt a szőlőt gyakran emlegetik az egészséges étrend részeként. Fontos azonban tudni, hogy a szőlő nem csodaszer, nem helyettesíti a gyógyszereket és nem gyógyítja a betegségeket, viszont rendszeresen mértékkel fogyasztva jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe. Az sem mindegy, mennyit eszünk belőle, mivel könnyű észrevétlenül elfogyasztani egy egész fürtöt, érdemes inkább egy kisebb adaggal kezdeni. Uzsonnára, natúr joghurttal, túróval vagy néhány szemolajos maggal párosítva még tartalmasabb és laktatóbb lehet. A táplálkozási szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a friss szőlő jóval kedvezőbb választás, mint a belőle készült cukros gyümölcslevek vagy a nagy mennyiségben fogyasztott a szalt változatok. És bár Tolna vármegye a kiváló vörös borairól is ismert, a szőlő jótékony hatásai nem jelentik azt, hogy az alkoholfogyasztás egészségvédő lenne.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: A MOL kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A következő napokban ismét több helyszínen is lehetőség nyílik véradásra Tolna vármegyében. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a lakosságot, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, segítsen egy véradással, hiszen egyetlen donor akár 3 ember életét is megmentheti. Öcsényben a mai napon délután 2:30 között várják a segítőket a Perccel utca 1 szám alatt. Augusztus 6-án, holnap pedig Tolnán a Művelődési Központ ad otthont a véradásnak 12:30-től egészen 17:30-ig. Ugyanezen a napon Dombóváron a Kórház utca 39-41 szám alatt reggel 8-tól délután 3 óráig lehet csatlakozni az önkéntesekhez. Szekszedon augusztus 7-én pénteken lesz véradás. Az Országos Vérellátó Szolgálat területi központja a Béri Balog Ádám utca 5-7 szám alatt reggel 8 és délután 2 között fogadja a donorokat. Véradásról személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát és tojkártyát érdemes magunkkal vinni, valamint ajánlott előtte megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztani és könnyű étkezéssel készülni. A nyári időszakban különösen fontos a folyamatos vérellátás biztosítása, ezért minden önkéntes segítsége sokat jelenthet a kórházakban gyógyuló betegek számára.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: 23-as telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
0: Ennyi volt a reklám!
2: Kevés rappernek sikerült annyi slágert készítenie, mint Floridának. Zenében a hip-hop, a pop és a klub hangzás találkozik, ezért dalai hosszú évek óta a bulik és a rádiók meghatározó kedvencei. Most érkezik egy újabb lendületes felvétel Floridától.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy mit az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
6: Csodaszép délután kívánok, itt az Antriton, 13 óra múlt 3 perccel a stúdióban Vörös Levente, egészen 18 óráig együtt rádiózunk. Ilyen melegben nem szerencsés fekete ruhában a napon lenni. Will Smith-ék viszont most így tesznek, ez a Man in Black.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban.

Gáspár Laci énekelt itt az Antritól nekünk a füllett forró nyáról, pont aktuális. 13-17-kor augusztus 5-én pont ezt lehet tapasztalni. Kimegy az ember a hűs sötét lakásból, odakint meg embertelen meleg csapja meg, erre nem lehet kellően felkészülni, maximum enyhíteni rajta. Jó dalokkal akár útközben is, Zombor meg a Home Wrecker pörög az Antritón.

0: Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head itt az Antriton. 13.31-kor kívánok csodaszép délután a ma kedvenceik meg a tegnap slágereik között, és már köszöntöm is a Krisztinákat, mert ők ünneplik ma a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, a Krisztináról azt tudjuk, hogy a Krisztián név női párja. Vannak persze születésnaposaink is, őket is köszöntjük. Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon, a mai nap szülötte. Hát azóta ugye többen is jártak már ott, de ma született még Nacsa Olivér, magyar humorista, előadó művész, producer, vagy éppenséggel Majka, Dukai Regina, Fluor Tomi, azt hiszem, hogy őket nem kell senkinek bemutatni, műsorvezető, modell, énekesnő, énekes, hát ezek a magyar sztárok. Esteban Gutierrez, mexikai autóversenyző is ma látta meg a napvilágot, de Hermányi Marian színésznőnk, Valkusz Milán, a Valmar Duo tagja, ugye, ő a Val, értelemszerűen magyar énekes, rapper és Gavi, világbajnok spanyol labdarúgó is ma vágja a tortáját. Aztán megnézzük gyorsan az eseményeket. 1532-ben a török időkből első Szulajmán szultán megkezdte Kőszeg ostromát a mai napon, 1888-ban pedig Berta Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyére. Ez volt az első hosszú autóút, amit adminisztráltak, meg hát valószínűleg a ténylegesen a legelső is. 1914 Clevelandben járunk, üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát, 1926-ban nem sokkal később pedig Harry Houdini előadta legnagyobb mutatványát, ugye a magyar származású bűvész 91 percet töltött a víz alatt egy lezárt tartályban, és aztán kiszabadult. Hát talán a szabaduló bűvésztől, művésztől nem olyan meglepő, hogy kiszabadult, megtette. 91 perc után, hihetetlen. Nem is tudom, hogy ezt most bárki képes lenne megcsinálni. Aztán végül 2012, megint csak egy dolog, amire büszkék lehetünk, méghozzá az olimpiai játékokról. Londonból Berki Krisztián lólengésben olimpiai bajnok lett. Hát gratulálunk neki még egyszer, talán sokadjára is, de hát az ilyen nagy tetteket meg kell őrizni a utókornak, meg kell emlékezni róluk. Mi pedig nem csak megemlékezünk, hanem haladunk is tovább azért a folytatásban. Katy Perry meg a Waking Up in Vegas, ez a pillanat. Csakon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csapd le a szuper nyitási akciókra. A piros parázs burgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek osan.hu. Irány az Osan!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Katy Perry óriási utat járt be a popiparban, szülei régen tiltották a nem vallási zenétől, barátaitól kellett hát CD-ket elcsennie, hogy megismerkedjen azzal a világgal, ahol aztán ikonikussá vált a neve és 7 albuma jelent meg. Most szól tőle a Waking Up in Vegas, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Jamie Winchester meg Rutka Robert, It's Your Life itt az Andriton. 2 perc múlva már 14 óránál járunk, ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, informálunk egyet, aztán természetesen hozom majd a legfontosabb infokat az utakról is, érdemes tehát velünk tartani. Na meg a legnagyobbak a Alice DJ és a Will I Ever, ezzel indulunk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a túl oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra is elmúlt, már 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra, nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Van egy állandó munkálatunk továbbra is, az M6-os autópályán az országhatár felé tartó oldalt érinti, a leálló sáv és egy forgalmi sáv itt le van zárva, a 154-es, valamint 161-es kilométerek közötti szakaszon, nagyjából Decs vonalától a bátaszéki lehajtóig aszfaltoznak, ha még ezt nem mondtam volna. A 6-os úton is munkálkodnak, híd és átereszt javítás karbantartás van érvényben, egészen az északi körforgalomtól a siófoki elágazóig, úgyhogy itt útszűkülettel találkozhat, illetve Bonyhád környékén is munkálkodnak, egészen pontosan ott a Rákóczi-Ferenc utca végén, illetve az 5603-as útnál is mind a két helyen egyéb útkarbantartási munkálatok miatt útszűkület van érvényben. A Duna túloldalán van még munkálat, ha az M9-esen áttéved az 51-esre, akkor mind a Dusnok felé, mind Sükőst felé kátyúznak, az 51-esen tehát félpályás lezárással találkozhat időnként. Más viszont nincs a környéken, legalábbis amivel érdemes itt számolni, úgyhogy közelítek a városra. Azt látom, hogy az Újvárosi templom előtt piroslik a főút, illetve a Mátyás Király utcától egészen a postáig, ott a kereszteződés is befigyel a Volskál áruháznál, de egyébként a többi szakasza mind járható a főútnak. A Csatári torokban van még egy kis fennforgás, hát ott mindig szokott lenni, illetve az elkerülő most egészen szellősnek tűnik. Csak azért mondom, mert most így látom, de hogyha arra jár, akkor mindenképpen elküldheti nekünk. Ahogy a rendőröket, Rafikat is várjuk, de előbb elmondom, hogy miről tudunk. Az 5603-as főúton Bonyhád Börzsönynél vannak kint, illetve az 55-ösön is Pörbölyön vannak rendőrök. Itt Szekszárdon pedig az Obinál az elkerülőn kint áll az autó, úgyhogy ott készülnek a jó kis fotók, amik minőségben nem annyira jók, viszont azért elég sokat érnek, úgyhogy ha arra jár, akkor mindenképpen egy kicsit legyen könnyebb a lábam, de egyébként is vezessen óvatosan körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, várjuk hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, hozza meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal, vagy esetleg SMS Viber üzenet formájában is megírhatja nekünk a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor egy nagy fújás, az ulak letudva, én pedig továbbra is itt az Antriton szórakoztatni igyekszem a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Vörös Levente vagyok, 14 órán is belecsapunk a dalokba, Alice DJ-vel és a Villa Everrel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a...

Offenbach, Nick Waterhouse, meg a Kácsi itt az Antriton. 14-19 van, szép napot, szép délutánt kívánok a legnagyobbakkal. Ne felejtse, meghosszabbították a hőségriadót. Ennek a részleteit is hozom mindjárt a legpontosabb mai adatokkal. Előbb viszont még szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Most éppen Pink és a You and Your Hands.

Avicii, Shawn Mendes énekelt itt az Antriton 14 óra 34-kor, csodaszét délután kívánok a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, és hoztam híreket az időjárással kapcsolatban is. Hát, hogy ezek jó hírek vagy rosszak, azt szerintem meghagyom, hogy mindenki döntse el maga. Az időkép.hu-n 40 Celsius fokot mutat a hőmérő, nem tudom, hogy hol van kihelyezve itt Szekszáron, de már van, ahol 40-et is lehet mérni, ez a hőmérséklet. Ugye piros figyelmeztetés, azaz harmadfokú hőségriadó van kiadva. Augusztus 4-én éjfélig volt eredetileg érvényben, az országos tiszti főorvos viszont elrendelte az augusztus 7-éig péntek 24 óráig történő meghosszabbítását az ország teljes területén ennek, úgyhogy továbbra is tartós hőségre kell számítani, ma is, meg a további napokban. Éjszaka 19 fokig hűl a levegő, ami ahhoz képest szerintem még egész jó, talán egy kicsit lehet hűteni a lakást, a házat, de maradjunk annyiban, hogy ez is mehetne még lejjebb. Holnap reggel tehát ennyire ébredhetünk 6 órakor, és szintén hasonlóan meleg napra kell számítani, UV-sugárzással 39-40 fokkal, meg egy kis szellővel is egyébként majd, de hogyha odaérünk, akkor ezt is mondom. Lenge nyári ruha, ezt ajánlja az időkép, tehát rövid szoknya, rövid nadrág, póló, sapka kalap, nagyon-nagyon fontos, és természetesen inkább az ilyen világosabb színek, feketében nagyon-nagyon elviselhetetlen tud lenni a hőség odakint, főleg a tűző napon. A pollen jelentésről két szó, csalánfélék, gombák, még két szó, magas, közepes. És akkor tulajdonképpen ennyi a parlagfű, illetve a pollen szezonról, a parlagfű pollen szezonja pedig hamarosan kezdődik. Ami az orvos meteorológiát érinti, az embert próbáló hőség továbbra is itt van velünk, és marad még a hét hátralévő részében, legalábbis egy jó nagy részében, ami megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. Ezzel mindenképpen számolni kell, nagyon fontos inni vizet lehetőleg, és minél kevesebbet tartózkodni a napon, mert az bizony-bizony nem csak a bőrünket, hanem tényleg a szervezetünket is megterheli. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél, illetve az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszullét, nő a stroke, illetve az infarktus előfordulásának is a veszélye és a valószínűsége, úgyhogy rájuk kiemelten kell figyelni. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, szóval ha ön is úgy kell fel ma reggel, mint én, hogy mint akit fejbevertek konkrétan, és nem aludt egy percet sem, akkor az nagy valószínűséggel emiatt van, ez ugyanis tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését, de jelentkezhet még tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, ez a medóban nem tud, nem jön olyan jól, és nem is nagyon tudunk ellene védekezni sajnos. Fokozottan kell tehát figyelni a folyadékbevitelre, nem tudom elégszer hangsúlyozni, víz, víz, víz. A magas koffein és alkohol tartalmú italokat pedig érdemes kerülni, mert ezek elvonják ezt a bizonyos vizet, amit már negyedjére hangsúlyozok, hogy víz, nem cukrosodítő. Szóval, ha tehetjük, akkor étrendünkben előnyben részesítsünk még könnyebb, zsírszegényebb ételeket, mert könnyebb őket megemészteni, és együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, ezt javasolja az időkép. Meg persze én is, amellett, hogy javaslok még egy pár jó dalt, amik jönnek a folytatásban. Sam Smith és a Dancing with a Stranger, ez lesz a következő.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
6: Egy Oscar és Golden Globe, valamint ötszörös Grammy-díjas énekessel folytatjuk, aki a BBC-től megkapta a 2014 hangja címet. Albumai szinte minden toplista élén tanyáztak, nem is olyan véletlenül. Ő most Sam Smith és a Dancing with a Stranger, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Hevesi Tamás és a Szólj Rám, ha hangosan énekelek. Itt az Antriton, 14 óra 58-at írunk már. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei most egy picit elvonulnak szünetre, pihenőre, ahogy én is. Joli hozza a régiós térség legfontosabb híreit, abból informálódhatunk természetesen, aztán majd jönnek vissza a legnagyobbak. Szól majd az Ironic is. It's like rain. Előbb viszont a Follow the Flow énekem, a Szélcsendet. Bennem Szélcsend a hírek utánig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Táborozva ismerkedtek a szakmákkal, ügyeleti rendszer a kamarában. Marad a 40 fok körüli hőség. Jó napot kívánok, Jantner Gyuli vagyok. 2026. augusztus 5-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Pirosat jelzett a fénysorompó, a sofőr mégis továbbhajtott. Néhány másodperc, egyetlen figyelmetlen döntés és kis hiány tragédia történt a Mórágyi vasúti átjáróban. Augusztus 3-án a késő délutáni órákban egy kis teherautó vezetője a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre, ahol összeütközött a Dombóvár felé közlekedő személyvonattal. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki sem sérült meg. A balesetben a kis teherautó, a vasúti fénysorompó és a vonat is jelentősen megrongálódott. A sofőr azt mondta, nem vette észre a fénysorompó piros jelzését. A kialakult időjárási és energiahelyzet kapcsán a napokban megtartott sajtótájékoztatón Kincses Endre üzemigazgató az EON képviseletében beszélt a lakosságot érintő áramhelyzetről.
5: 31-én jelent meg a sajtótájékoztatónk, amiben tájékoztattuk a lakosságot kettő különféle dologról. Az egyik a nagy meleg miatt megerősítettük a készenléti szolgálatainkat mind a teljes dunántúli, mind az elektronos művek területén. Ez többnyire kábelszerelő és kábelmérő készenlétet jelentenek, mert a nagy melegekben ezek a kábelek hibásodnak meg gyakrabban. Illetve a másik dolog, amit a kormányzati tájékoztatóból is hallottunk, ugye maga a krízishelyzet, a Paksa atomerőmű leállás és az ezzel kapcsolatos ellátásbiztonsági teendők. Ugye itt az öngondoskodás, illetve az öntakarékoskodás, hogy ez hogyan is tudjuk mi ezt segíteni, és mi is arra kérjük az ügyfeleket, hogy tekintettel arra az időszakra, amikor Magyarországon a szolártermelés ugye már elkezd csökkenni, ez délután 5 és ugye este 10 óra közötti időszakot jelent, ezt nevezzük mi csúcsidőszaknak, hogy ez az az időszak, amikor mindenki igyekezzen a saját energiafelhasználását tudatosabban csökkenteni, ebben nagyon nagy mértékben tud segíteni nemzetgazdasági szinten. A kormányzati stratégiájában ugye 4 lépcsős az intézkedés. Ugye az első intézkedés az, hogy a kormányzat ma megpróbál minden kiesett termelési kapacitást kívülről importból beszerezni. A második, hogy megvizsgálja Magyarországon azokat az erőműveket, amelyek ma nem rendelkeznek valamiért betermelési engedéllyel. Ezek nagyobb erőművekről beszélgetünk, tehát ezek nem naperőművek, hanem villamosenergiatermelő nem naperőművekről van szó. Ez a Dunántúlon 3 ilyen van. A harmadik lépcsőként az öngondoskodást kérte, mind a KKV szektortól, mind az ipari ügyfelek részéről. Itt nagyon sok hasznos felajánlás volt. És csak a negyedik lépcső az, amikor bármilyen jellegű korlátozás szóba jöhet, és ilyenkor, amikor korlátozásról beszélünk, akkor mondjuk nem mindegy, hogy két ügyfél fogyaszt annyit, mint a teljes szekszárdi város lakossága, tehát nyilvánvalóan mi is itt a nagy ügyfelekre gondolunk első körben, itt a nagy ügyfeleknek lesz egy célirányos Mavir által tervezett és szervezett megkeresés, a kliniseket, ezek a nagyobb ügyfeleket fogjuk megszólítani, ha erre sor fog kerülni, és utána a sokadik lépcső az, amikor ennél egy nagyobb ügyfelet érintő korlátozásról kell beszélgetni, úgyhogy reméljük, hogy ideig nem fogunk eljutni.
4: A nyári szünetben minden korábbinál több szakmatábor várta az általános iskolásokat a Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben. 6 iskola összesen több mint 100 fiatal számára kínált tartalmas kikapcsolódást, élményszerű pályaorientációt és betekintést a szakképzés világába. Az idei év egyik újdonsága volt, hogy a Tanítsunk Magyarországért alapítvány programjához csatlakozva tartott nyári tábort az Ady Endre Technikum és Kollégium, valamint az Apácai Csere János Technikum és Kollégium. A kezdeményezés révén hátrányos helyzetű, pályaválasztás előtt álló diákok tölthettek el egy-egy hetet a két intézményben. Szekszárdon az Ady Endre Technikumban az építőipari és gépészeti területekkel ismerkedhettek a Somogyapátiból érkezett általános iskolás tanulók. Hagyományosan nagy érdeklődés mellett zajlott a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola Séfek a világ körül elnevezésű napközis tábora Szekszárdon. Az immár harmadik alkalommal megrendezett program során a résztvevők különböző nemzetek gasztronómiájával ismerkedtek meg, miközben a vendéglátás és a felszolgálás alapjaiba is betekintést nyerhettek. Szintén harmadik alkalommal szervezett nyári tábort a Bezeréd István Technikum, ahol a résztvevők játékos formában felfedezhették a kereskedelem és a logisztika világát, kipróbálhatták a targonca szimulátort, a pénztárgépeket, a mérlegeket és viaszpecsétet is készíthettek. A Perszámor Technikum és kollégium második szakmatábora a pályaorientációt és a közösségi élményeket ötvözte. A Bonyhádi iskolában rendőrségi bemutatók, múzeumlátogatások, strandolás és szabadidős foglalkozások színesítették a programot. A szakmatáborok legrégebbi programját a Tamási Vályi Péter szakképzőiskola és kollégium szervezi. Az intézmény 2026 nyarán már 6. alkalommal rendezte meg robotika és 3D nyomtatás táborát. A résztvevők a digitális tervezés, a 3D nyomtatás, a robotprogramozás, a virtuális valóság és a lézergravírozás világával ismerkedhettek meg. Az iskolák nyári táborai, amelyek sora a múlt héten zárult, idén is bizonyították, hogy a pályaorientáció lehet egyszerre hasznos, élménydús és inspiráló. A Tolnavár megyei kereskedelmi és iparkamara tájékoztatja ügyfeleit, hogy a kialakult krízis helyzetre tekintettel, valamint az energiafelhasználás csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a kamara székhelyén ügyeleti rendszerben biztosítja az ügyfélfogadást, olvasható a közösségi oldalukon. Az ügyeleti működés célja, hogy a kamara a szükséges szolgáltatások folyamatos biztosítása mellett felelősen járuljon hozzá az energiafelhasználás mérsékléséhez. Kérik ügyfeleiket, hogy személyes ügyintézés előtt lehetőség szerint érdeklődjenek telefonon vagy e-mailben, illetve egyeztessenek időpontot a munkatársaikkal. Megértésüket, türelmüket és együttműködésüket köszönik. Elindult a 2026-27-es színházi évad a Babits Mihály Kulturális Központban, amelynek részleteiről Gonda Mária ügyvezető igazgató beszél.
0: Éppen azokban a pillanatokban, amikor elkezdődött a mai sajtótájékoztatónk, indult el a 2026-2027-es évadunk véleteinek értékesítése, illetve megújítása. A mai naptól augusztus 18-áig várjuk azokat, akik a régi bérleteiket szeretnék megújítani ugyanarra a bérletre és ugyanarra a helyre. 19-től lesz lehetőség majd augusztus 30-áig váltani új bérleteket, és szeptember 1-től indul az az időszak, amikor a fennmaradt helyeket azok a látogatóink vásárolhatják meg, akik egy-egy előadást választanak a programunkból. Nagyon bízom benne, hogy ez az évad is különleges lesz. Vidám, szórakoztató, elgondolkodtató darabok is szerepelnek az évad programjában, és 20 saját bérletes előadásunk mellett, a Múzsa, az Orfeum és a Gyermekbérletek mellett egyelőre 14 darab szabad előadással is készülünk. Azért mondom, hogy egyelőre, mert hogy velük már szerződésünk van, és több tárgyalásban lévő, folyamatban lévő produkció is vár arra, hogy bekerülhessen a programsorba. A mai sajtótájékoztatón egy kicsit eltértünk az eddigiektől, hiszen a sajtó munkatársa is bizonyára emlékeznek rá, hogy minden egyes alkalommal Herné Szabadi Judit részt vett a sajtótájékoztatón. Ő az, aki a színházi előadásokat szervezi. Judit ma nem tudott részt venni sajnos, mert hogy egyéb elfoglaltságai vannak, ezért Horváth Farkas Zsuzsanna helyettesítette őt, és ez azért történt meg, mert Zsuzsi lesz az, aki átveszi Judit feladatait. Judit úgy döntött, hogy a nyugdíjas, aktív nyugdíjas éveit szeretné élni, és következő év, azaz 2027 közepétől elválik a csapatunktól.
4: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton, az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Szekszárdon a hajnali 20 fokot követően napközben közel 40 fok lesz.
3: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
6: Jolinak köszönjük a híreket, 15 órán járunk 8 perccel, még továbbra is Vörös Levente a stúdióban, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között pedig nem lesz csend, csak a Follow the Flow-nál egy icipici szélcsend.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Tonight, tonight, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között 15 óra 18-kor is pörög az Antrikt, benne a legnagyobbakkal, amik segítenek legyőzni ezt a nagy meleget, meg a munkaidő utolsó perceit. Jó lenne most elmenni mondjuk Ibizára, strandolni egyet, bulizni, és természetesen kicsit kikapcsolni. Ha máshogy nem is, most az éteren keresztül a Venga Boys-szal, we're going to Ibiza!

0: Ők voltak a Csumba Vamba és a kicsit kimondhatatlan nevű Tab Thumping itt az Antriton. 15 óra 33-kor csodaszép délután kívánok a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Ezek közé hoztam pár fontos információt, mert itt történnek dolgok az elmúlt időszakban, és hát érdemes ezekre felkészülni. Ugye az arról már esett szó, hogy az országos tiszti főorvos augusztus 4-én évfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást meghosszabbította augusztus 7-éig pénteken 24 óráig az ország teljes területén. Ezzel kapcsolatban pedig több közintézmény is adott ki tájékoztatást és közleményt. A Tolna vármegyei kormányhivatal például azt írja, hogy erre való tekintettel a légkondicionáló berendezés nélküli ügyfélszolgálati helységekben az ügyfélfogadás 11 órakor befejeződik, szóval változik, módosul az ügyfélfogadás rendje egyes kormányablakokban és kormányhivatalokban is, szóval ha ügyet intézni, akkor mindenképpen érdemes előzetesen tájékozódni az érintett ügyfélszolgálatok elérhetőségein. Ezt írják. Ugyanez vonatkozik az adó- és vámhivatal Tolna vármegyei adó- és vám igazgatóságainak tolnai, bonyhádi, illetve tamási kirendeltségére is. A meghosszabbított hőségriasztásra való tekintettel augusztus 6-án csütörtökön rövidített nyilvántartással, nyitvatartással 8 és 12 óra között fogadnak csak ügyfeleket. Ha pedig esetleg vállalkozása van, avagy vállalkozó, vagy netán csak amúgy is ügyet intézne a kereskedelmi és iparkamarában, akkor ott is érdemes tájékozódni, mert ügyeleti rendszerben biztosítják az ügyfélfogadást, ez a közösségi média oldalukon olvasható, és itt is érdemes mindenképpen telefonon vagy e-mailben előre egyeztetni időpontot és érdeklődni afelől, hogy mikor lehet ügyfélfogadással kapcsolatban bemenni hozzájuk. Szóval antrit.hu, egyébként itt mindent megírtunk, mindenhova el tud jutni, és természetesen érdemes ezekkel minél előbb tisztában lenni, mert hát ki tudja, hogy mikor adódhat olyan, hogy az embernek el kell mennie ügyet intézni. Ha pedig így van, akkor mindenképpen érdemes előre tájékozódni. Én pedig arról tájékoztatom itt most előre, hogy Robbie Williams meg a Rock DJ már be van készítve a folytatásban.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
7: Egy délután tele élményekkel.
6: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
7: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
6: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Robbie Williams az az énekes, aki még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, amikor 2006-ban meghirdette világkörüli turnéját, egy nap leforgás alatt 1,6 millió jegyet adott el, lemezeiből pedig 70 milliót. Tőle jön most a Rock DJ, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Daddy Swims, meg a Bad Dreams, itt az Antriton, még rímelt is egyébként az előadó és a dal címe. 15 óra 58 van, csodás délután kívánok a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. A folytatásban hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, ha esetleg végzett a melóban, és útnak indul hazafelé, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani. Ha még nem, vagy már otthon van, akkor is, mert a legnagyobbak is jönnek vissza a hírek után. The Black Eyed Peas, Don't Lie, ez szól majd elsőként.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Auchan. Fedezd fel a megújult áruházat és csap be a szuper nyitási akciókra. A piros parázs burgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országos vizsgálat indul az akkumulátorgyárakban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet. Ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezetés és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérségelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hullámára, gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek, jelentenek ki. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra múlt már 4 perccel, megjöttem a legfontosabb közlekedési infokkal, mondom is, hogy mi a helyzet itt az Antriton, illetve azt, hogy a környékben. Az M6-os autópályán aszfaltozási munkálatokat végeznek, emiatt a leálló sávot és egy forgalmi sávot lezártak az országhatár felé tartó oldalon, a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között nagyjából Dezs vonalától Bátaszékig a lehajtóig tart ez a korlátozás. Ezen kívül máshonnan már elvonultak, egyrészt mert idő van, másrészt meg mert annyira nagy a meleg, úgyhogy közelítek a városra. Azt látom, hogy az újvárosi templomnál, ahogy szokott, piroslik a főút, a volt tanítóképző előtti kereszteződésben már vöröset is látok, illetve a kórházi kápolnától végig a kórház mellett egészen Csatárig több autóra számíthat. Csatáron ki és behajtani a körforgalomba is nehézkes, az elkerülőn pedig a volántelepi lámpa fogja a forgalmat. Különös tekintettel haladjon az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon, ott ilyenkor ugyanis több a gyalogos, de egyébként is óvatosan közlekedjen. Rendőrökről, trafiról kaptunk bejelentést többet is, Szekszárdon például az északi körforgalomnál vannak kint, illetve Várdomnál is az 56-os főúton. Ezen kívül a 6-oson vannak még Dunaszentgyörgynél, ahol 70-es tábla van, úgyhogy csak óvatosan arrafele is, de egyébként is, ahogy szoktam mondani, óvatosan, körültekintően és persze türelemmel vezessen. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csöröghet nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában is megoszthatja a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió
0: FM. Most pedig az útinfók után jöhetnek a legnagyobb dalok itt az Antriton, kis kikapcsolódásként vagy hazafele menet is becsatlakozom a délutánban. Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a The Black Eyed Peas slágerét hozom. Ezt tudjuk a Don't Fly!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Ajajajaj, egy levelet felkapott a vihar, de örülnénk most egy kis viharnak. 16 óra 30 van itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között járunk. Hát viharral sajnos nem tudok jönni, viszont egyéb jó hírekkel igen, mert hogy csütörtöktől, azaz holnaptól mérséklődnek a nagykereskedelmi üzemanyag árak. Ez nagyjából annyit takar, hogy a 95-ös benzin bruttó ára 7 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken majd. Nyilván ez a nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba elmozdulásának köszönhető, a hazai üzemanyag árak szempontjából pedig nagyjából ez látszik egyelőre. A 95-ös benzin 600, a gázolaj pedig 664 forint per liter körül alakul, utóbbi egyébként nagyon megugrott, úgyhogy hát nem olyan kellemes mostanában dízeles autóba tankolni. A Brent olaj hordója 81 dollár most már jelenleg, 82 környékén mozgott a mai nap, és azt látom, hogy ahogy megindítottuk az augusztus 94-ről, ez a 82 egészen baráti tud lenni, ahogy a dollár árfolyammal kapcsolatban is szintén ezt tudom elmondani. Július végén még 317-316 forint környéke volt, most már csak 312, de 311-nél is volt a mai nap folyamán, úgyhogy a Brent olaj hordója is, és az árfolyam is, a dollár árfolyam is kedvezően alakul. Talán ennek is köszönhető egy kicsit, hogy esnek majd a nagy kereskedelmi árak. Fontos meg tehát megjegyezni, ezek nem a kutak árai, azt majd eldöntik a benzinkutak, hogy hogyan szeretnék érvényesíteni a saját kis kereskedelmi árukban. Minden esetre bizakodóak lehetünk, és szerintem kell is. Most pedig abban bizakodjunk, hogy a legjobb dalok jönnek, de azt hiszem ebben nem kell, mert itt nálunk az Antriton csak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei szólnak. Lady Gaga és a Paparazzi pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandurs Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám!
0: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanazon évben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta popikonként tartják őt számon. Lady Gaga meg a Paparazzi szól most az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Pedig azt jelenti, hogy hamarosan átadom a helyem a híreknek, érkeznek, informálódunk, aztán jön Faragó Zsolt, akivel az Ante Training zónában újra egy kicsit edzeni készülődünk, és persze a legnagyobbak keretezik majd a délután hátralévő részét is. David Guetta meg Sia közösen, a Flame szintú majd elsőként.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-ig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csak nem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
0: Rádió Antrit időjárás.
7: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Antrit FM 101.
9: 17 óra múlt 3 perccel, a stúdióban Vörös Levente. Megkezdjük beszélgetésünket hamarosan az Antrit Training Zónában Faragó Zsolttal. Ő már készen áll, meg a dalok is. Egy kicsit utána eredünk ennek az aktuális időjárásnak. David Guetta meg szia, énekel ez a Flames.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Szép jó napot, szép délután kívánok, 17 óra 7 perckor megkezdjük beszélgetésünket az Antri Training Zónában. Már vendégem a stúdióban Faragó Zsolt, szia, köszöntelek.
1: Szia Levi, üdvözlöm a hallgatókat. Hőségriadó van.
0: Hőségriadó az van.
1: Arról beszélgetünk ma, hogy mit billel a szervezetünk, illetve hogy lehet okosan túlélni 35-40 fokban, nem csak sportolóknak. Ugyebár a mai műsor az inkább mindenkinek szól, nagyszülőknek, kisgyerekes szülőknek, akik kerti munkát végeznek, a kutyasétáltatóknak, az autóban dolgozók, vagyis igazából mindenkinek szól ez a mai műsor. És hát kezdjük egy olyan kérdéssel, hogy ma ki az, aki megizzadt már abból, hogy kinyitott az ajtót és lement a lépcsőn?
0: Biztos sokan vannak.
1: Igen, nagyon, nagyon meleg van, és ugyebár a nagy meleg miatt felmerül mindenkibe az a kérdés, hogy valóban meg kell inni 2 liter vizet. Általában mindenki ezt hallja.
0: Ezt szokták mondani, igen. Két liter víz.
1: Igen. Hát én ma kertészkedtem, úgyhogy én úgy megizzadtam, hogy a telefonom Face ID-je is alig ismert föl, tehát biztos, hogy sokkal több vízre van szükségem, mint 2 liter. Nem mindenkinek ilyen, melegben többet izzadunk. Aki sportol vagy fizikai munkát végez, annak még több folyadékra lehet szüksége. Nem érdemes egyszerre sokat inni, hanem inkább a napszakba fel kell osztanunk több részletre. Ha tehetjük, akkor szóval hőmérsékletűt, mert hogyha nagyon hideg vizet iszunk a hűtőből, akkor az biztos mindenki tapasztalatul, hogy azonnal kicsapódik, azonnal elkezdesz izzadni. És ugye már az köztudott dolog, hogy a szervezetben akkor tud felszívódni a víz, amikor vagy fölmelegszik testhőmérsékletre, vagy lehűl testhőmérsékletre, tehát a teánál például az, hogy vissza kell hűljön, csak úgy tud a folyadék felszívódni. Úgyhogy én is kikészítettem ide a vizet, mint ahogy mindig, és azért látod, ha elkortyogatunk, azért 3-4 deci vizet simán megiszol egy fél óra alatt.
0: Abszolút. Úgyhogy főleg, hogyha beszél az ember, esetleg valakivel kapcsolatban van.
1: Igen, igen, és érdemes ezeket megfigyelni, és oda készíteni tudatosan, mert hát van, aki tényleg csak akkor iszik, amikor már a kaktusz is megsajnálja. Tehát muszáj arra figyelnünk, hogy nem mindig érezzük, hogy szomjasak vagyunk. Van, amikor az beszéltünk az előző adásban, hogy a lakosság 60% összekeveri az éhségérzetet a szomjúsággal. Tehát ez visszafelé is úgy működik, hogy hiába eszek, attól még nem leszek koncentráltabb, frissebb, fittebb egy picit, hanem inkább még jobban leüt. Viszont ha iszok egy nagy pohár vizet, vagy egy olyan kellemes üdítőt, ami nem feltétlenül csak cukros, akkor érezhető pár percen belül, hogy egy kicsit úgy észhezt értem. Tehát nagyon fontos. Az emberi test 70% a víz.
0: Igen, ezt akartam mondani, nagy részünk amúgy is víz.
1: Igen, és ezzel a vízháztartással játszadozunk, tehát hogyha ezt most alatta tartjuk, tehát nagyon lent tartjuk, akkor, ahogy mondani szoktam, így iszapol a szervezet, tehát próbálja tolni ezt a sűrűbbet, kevésbé. Tehát a tápanyag szállításhoz mindenhez szükséges a víz. Ugye már a vízháztartásra csak egy kicsi érdekesség, hogy amikor például teli hold van, azt nagyon sokan megérzik. És akkor ilyenkor azt szoktam, hogy miért baj a teli holdot, hogy miért érezzük ennyire, hogy élénk ebben. Hát ugye a hold az a tengereket, óceánokat mozgat. Most az emberi test 70% a víz. Ránk is hatással van.
0: Abszolút.
1: Ugyanúgy, úgyhogy ezért vagyunk élénkebbek, és a teli holdnál nem mindenki ugatja a holdat. Nos, aztán még ehhez kapcsolódott talán az, hogy milyen színű pólót, ruhát vegyünk föl. Kevesen tudják, hogy a világos színek kevésbé melegszenek fel a napon, és ez egy érdekes apróság, gondoltam, hogy az erre is felül van a figyelmet, hogy az öltözékünk sem mindegy, hogy milyen világos.
0: Most világos vagyok, lecsekkoltam.
1: Igen, igen, igen. Tehát érdemesebb, hogyha tehetjük, akkor világosabb ruházatot használjunk.
0: Nem feketét, mert ugye a fekete meg szívja magába keményen a meleget.
1: Nagyon, de az érezhető is, és annak ellenére, hogy azt vallják, hogy a fekete szín meg jobban nyeli el az UV-sugarakat. Úgyhogy az sem rossz, de tény, hogy a világosabb színű pólókat, ruházatot használjuk. Aztán hát elő szokott fordulni, hogy az emberekbe felmerül a kérdés, hogy jó, de hát ilyen melegben nem sportolok, meg fú, hát nagyon meleg van, valóban tényleg meleg van, és hogy akkor mikor sportoljunk, mert ilyenkor sem szükséges kihagyni a sportot abszolút az életbe. Valaki egész nap semmit nem csinál, majd este 6 órakor úgy dönt, hogy na most már jó lesz, most elmegyek, futok 5 kilométert. Hát a nagy melegben érdemes reggel vagy késő esti órákban órákat választani. Figyelni kell a szervezet jelzésére, a mozgás ilyenkor lehet könnyed, lehet egy kicsit lassabb tempójú vagy rövidebb intervallumú.
0: Nem most tehát, kell csúcsokat döntögetni.
1: Igen, igen, és hogyha délután kettőkor indulsz el futni, akkor nem az állóképességet, hanem maximum a mentősök reakcióideje fog fejlődni. Tehát nem érdemes, igen. Tényleg nagyon meleg van, 40 fok körüli, ez azért embert próbáló idő, és hát kitartás minden kint dolgozónak, főleg akik kertészetekben dolgoznak, nagyon sok folyadékot kell egyenek. Tehát az ő esetükben akár a 4-5 liter is indokolt lehet, hiszen rengeteget izzadnak, kint vannak a napon.
0: Így van.
1: Egész nap.
0: Folyadékivásra rátérve, mikor igyunk, mennyit igyunk, és hát természetesen mit igyunk, azt már kiveséztük, hogy vizet. Na de kinek mennyit kell inni? Szerintem erre a kérdésre is rátérhetünk. Előbb viszont meghallgatunk egy dalt. You are the universe. Ezt szól mindjárt.
2: Rádió. Antrit.

0: A The Brand New Heavies dalolt itt az Antriton, 17 óra 16-kor kívánok csodaszép délután. Folytatjuk beszélgetésünket az Antri Training zónában Faragó Zsolttal, akivel ott hagytuk abba, hogy mennyi vizet igyunk. Ez egy kardinális kérdés, nagy vonalakban már ejtettünk róla egy-két szót, de azt mondják 2 liter. 2 liter?
1: 2 liter. 2 liter akkor, hogyha meg akarunk állapítani egy olyan minimum adagot, hogy mennyit kellene meginni. Tehát én is azt gondolom, én inkább a 2-3 literre hajazok. De ha megiszol napi szinten 2-3 liter vizet, az nem is sok. Tehát, hogyha kikészítesz magadnak egy 1,5 literes vagy egy literes PET palackot, és azt reggeltől elkezdjük, mert reggeltől kell bevinni a vizet. Nagyon sokan azt gondolják, hogy majd iszok az ebédnél, és tényleg van olyan, aki egész nap nem iszik semmit, és akkor észrevesz egy olyan dekoncentráltságot, mint hogy egy kicsit elkésik a feje, mikor kinyitja a szekrény ajtót, és belekoccolod.
0: Most véletlenül sem rám céloztál. Nem, valószínűleg.
1: De tényleg ez is, tehát ma azért tettem fel a kérdést, hogy mennyi vizet ittál ma?
0: Hát ezt a kulacsomat, ami itt van nálam, ezt harmadjára töltöttem meg, és már...
1: Fél liter?
0: Igen, fél liter. És
1: már másfél liter. Látod,
0: másfél liter, reggel ittam még fél litert a reggelinél.
1: Akkor limitet meghúztad.
0: Igen, és még este
1: nos,
0: is.
1: Hogy aki sportol, akkor azt szoktam mondani, és a vendégemnek is mindig gondol, legyen egy kulacsod. Ha egy fél literes kulacs, azt egy edzés alatt kétszer biztos meg fogod tölteni, mert azokban a szünetekben, amikor lenyújtottunk, és már egy kicsit fárad a vendég, akkor mindig küldenem kell őket inni. Nem veszik észre, hogy szomjasak. Tehát oda kell figyelnünk a szervezetünk jelzéseire. Ezek a jelzések mind az étkezésre vonatkoznak, ezt nagyon jó fogja mindenki, erre teljesen kiélezett radarja van egy-két embernek, de maga a folyadék bevitelre oda kell figyelnünk. Reggel el kell kezdenünk tudatosan. Mindig azt szoktam mondani, hogy reggel egy szoba hőmérsékletű 2-3 deci víz, benne citromot, belecsavarok egy fél citromot, behajtom, és az már tökéletes.
0: Megvan indítás. A napi fintorgás is.
1: Nem, nagyon kellemes, különben tényleg elindítja az emésztő enzimet.
0: Hát attól függ, mennyi citromot raksz bele?
1: De, ki hogy szereti. A kisfiam nyalogatja simán a citromot, és meg is eszi, szereti. Tehát nem bántja a fogait. Szóval ez a vízfogyasztás, ez jelzi a szervezet, apró jelek, mik azok. Elkezdek dekoncentrált lenni. Nehezebben fejezem be a mondatokat, úgy érzem, hogy az agyam már előrébb jár, de a szám még nem mondta el azt, amit el akartam mondani, de már a következő témába kezdek bele. Fáradékony vagyok, elkezdek ásítozni.
0: Így bólogatni.
1: Igen.
0: Azt szoktam én is. De nem itt, nem a munkában. Nem.
1: Természetesen. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezeket az apró jeleket észrevesszük, akkor már jelzi, hogy már elkéstünk egy kicsit a folyadékbevitelre. Tehát, hogy a kérdésedre válaszoljak, reggeltől el kell kezdeni estig, akár kisebb kortyokba, kisebb pohárral, 2-3 decivel, azért számoljuk. Tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy a hallgatók mit mondanának, amikor úgy őszintén fölteszem a kérdést nekik, hogy mennyi vizet iszol meg egy nap? És döbbenet lenne a válasz különben. Nagyon kevesen veszik észre azt, hogy inni kell. És amikor már szomjas vagy, akkor már elkéstél.
0: Igen, amikor már fáj az ember feje egy kicsit, már érzi, hogy,
1: igen,
0: hogy száraz.
1: Tehát ezek a jelzések, mint ahogy mikor elfáradt az izmom, akkor azt jelzi a szervezet, azokat a jelzéseket is ismerjük már. Ezek egy kellemesebb jelzések, de figyelni kell ezekre. Tehát ezek óvatosabb, kisebb jelzések.
0: Igen, és annyi még, hogy ugye pont említetted, hogy majd az ebédhez ebédkor iszom. Azért nem jó evés közben, meg evés után inni. Inkább előtte?
1: Hát előtte érdemes inkább inni, mert utána, ha elkezdek étkezni, akkor az étkezéssel, az étkezésemmel úgymond beleszólok egy kicsit, és lassítom, mert hogyha vizet öntök rá, akkor a gyomorsav, az emésztőenzimek már higított állapotban vannak a gyomromban, tehát nem feltétlenül. Ugyanakkor gyerekként mindig úgy ettünk, mint a kiskacsa, tudod, eszek, iszok. Tehát ez is jó, de akkor meg kortyokat iszol, tehát igazából akkor az étellel együtt megy. De én például nagyon leves fan vagyok, tehát én ebédnél például el vagyok egy levessel. De természetesen ebbe az időszakban vannak olyan ételek, alapanyagok vagy alapételek, amit kívánunk, és inkább azt tesszük könnyedebben.
0: Így van, és hogy mit tegyünk, milyen ételeket, milyen alapanyagokból könnyedebben ebben a nagy melegben, ahogy mondtad, arra is kitérünk hamarosan. Előbb viszont Robin Schulz és Jasmine Thompson énekel, The Sun Goes Down, maradjon velünk! Rádió! Antrit!

0: a nap megy le bizony fokozatosan. 17 óra 23-nál járunk már a ma kedvencei meg a tegnap slágerei közt itt az Antriton. Beszélgetünk tovább Faragó Zsolttal, a témánk pedig az, amit megeszünk, ugye az, hogy amit megeszel, szokták igen. mondani, étkezzünk egy picit ebben a nagy melegben. Mit lehet tudni, igen. mit lehet fogyasztani, és szokták mondani, hogy én ezt nem bírom, mert a nagy meleg is közbeszól, hogy is van ez.
1: Az étkezésre kitérünk, a vízfogyasztáshoz, az előző gondolathoz még annyit fűznék hozzá, hogy amikor izzadunk, akkor nem csak vizet veszítünk, hanem rengeteg ásványat, ásványi anyagokat. Tehát az ásványi anyagok pótlását pedig úgy szintén folyamatosan napi szinten ott kell legyen az életünkben, mert hogyha nem figyelünk erre, akkor jönnek az izomgörcsök, legtöbbször biztos mondom, sok mindenkinek ismerős a vádli görcs, az éjszakai belső combgörcs, vagy éppen alkargörcs. Ez azért lehet, hogy egy intenzíves sportolás volt, a motocross világában sűrűn előfordul, mert rengeteg kalóriát égetsz, és rengeteget izzadsz. Hogyha nem tudod pótolni ezeket az ásványanyagokat, akkor valóban így jel ez a szervezet, hogy akár izomgörcsök, és furcsa, de megpihent állapotban kezd el, és nem akkor, amikor megterheltet, hanem amikor...
0: Hát, mert akkor visz az adrenalin, meg minden.
1: Igen, igen, tehát ezekre mindenképp érdemes odafigyelni, mert, és akkor itt van, hogy miért nincs étvágyunk ilyenkor a nagy melegben. Érdekes, hogy a szervezet ilyenkor megpróbálja csökkenteni a hőtermelést, ezért kívánjuk inkább a görög dinnyét, uborkát, barackot, salátát, és nem a nehéz pörköltet. Bár itt egy picit én cáfolnám, és azt hiszem, hogy beszéltünk róla, te is, azért én ilyenkor is meg tudom
0: én menni. Én is abszolút, abszolút. Nem? Hát egy jó pörköltet, mikor
1: jó, nem. Lehet rá, magyarosan nem. Egy kis savanyú uborkával, és akkor könnyebben emészthető. Rá kell pihenni egy picit, és akkor utána lehet tovább folytatni. De úgy látom, hogy a konyhák sem kimondottan azt erőltetik, hogy ezeket a könnyed ételeket, mert ma például a százba csülökpörkölt volt, vagy körömpörkölt, tehát az se volt olyan rossz, hogy az egyik menübe ezt olvastam, hogy úgy látom, hogy azért gondolnak arra, és aki nehéz fizikai munkát végez, hogy azért legyen valami kraft is benne. De természetesen ebben az időszakban az interneten is olvashatunk egy csomó egészségügyi tanácsot, citromos víz, almaecet, ami úgy méregtelenít, szaunázás közben szeretem ezt az almaecet fröccsöt, egy másfél literes vízbe beleteszel két kanál almaecetet, és nagyon jó átközöli a tüdőt, a belső szerveket, egy nagyon könnyedben is tudsz izzadni. Ennek is nagyon jó hatása van. Illetve van, aki azt mondja, hogy este hat utáni evést már elenged ilyenkor, akkor könnyedben tudod.
0: Ezt vagy azért, már inkább csak egy abonett kenyér, egy mit tudom én, ilyen
1: igen, csak hogy
0: ufi rízses valami.
1: Rágás meg legyen.
0: Igen.
1: Igen. Aztán van a napi 10 000 lépés, zsírégető ételek, izzadok, tehát fogyok, a kenyér hízlal, a gyümölcsöt este pedig nem szabad enni. Ez valóban így van, gyümölcsöt este ne együnk, mert az a gyümölcscukor csak felpörget. Tehát akármennyire könnyed ételt kívánok, inkább az is zöldség salátával, vagy elrágok egy
0: még
1: pár
0: uzsonnára lépát. Maximum.
1: Igen, igen, de túl pörg. Én azt valom, hogy 3 óra előtt tegyünk gyümölcsöt. És 3 óra után inkább a zöldséget, hiszen reggel a munkafázisba igyekszik a szervezet, délután 2-3-tól már a pihenési fázis fele közeledik, itt ilyenkor már nem energiára, kalóriára van szüksége, hanem tápanyagra, vitaminokra, ez esetben, amiről beszéltünk, és ásványanyagokra. Tehát ezeket kell pótolnunk az étkezésünkkel, és nem televágnunkat kalóriával, vagy egész éjjel harcoljunk, pörögjünk, és akármilyen extrém sportot
0: üzzünk
1: álmunkba. Igen, ugye? Igen, tehát könnyedebben pihenjen, és oda tudjon koncentrálni arra a regenerálódásra, illetve az ásványanyagok, vitaminok pótlására.
0: És az is nagyon fontos, hogy ez tényleg víz legyen. Tehát azt még itt nem beszéltünk, de alkohol, kávé még reggel.
1: A kávé is vízhajtó hatása van. Komolyabb kávézókban automatikusan adják, de van, amelyik benzinkúton is adják hozzá neked a kis 1 dl vizet, mert körülbelül annyit egy kávé el is van a szervezettől.
0: Tehát hiába a folyadék.
1: Igen, tehát vízelvonó hatása van. Akkor ugyanakkor maga a szénhidrátok úgy szintén vizet vesznek föl. A fehérje úgy szintén vizet vesz föl ahhoz, hogy szállítani tudjon. Tehát effektíve folyamatosan a vizet kell pótolnunk, ha alkoholt viszek be a szervezetbe, akkor azt is számolni kell, hogy maga az alkohol is vizet fog elvonni. Főleg a pálinka az nagyon, nagyon el tudja vonni a vizet. Tehát vizet kell innunk. A víz számít. Tehát nem, a levest még oda számolhatjuk a folyadék kategóriába, de semmi más nem. A tea is, de például nagyon jó, tudod, hogyha például olyan teát iszol, ami vízhajtó hatása van, akkor azt hiába számolod folyadéknak, kétszer annyit fog kihajtani.
0: Igen. Szóval maradjunk annyiban, hogy a vízfogyasztás terén mindenki amennyit kiizzad, annyit kéne vissza.
1: És egy nagyon fontos dolog még, hogy nem, ha nem vagyok szomjas, akkor nem kell innom, ez butaság. Nem azért nem jelzi a szervezet, hogy inni kell, ő a dekoncentráltsággal jelzi, hogy innod kell, hogy nehezebben mozogsz, hogy már nem tudsz úgy fókuszálni, azzal jelzi, és nem azért, hogy szomjas, ezt neked kell tudnod, hogy innod kell.
0: Igen, meg erre érdemes nem elfelejteni, beállítani ébresztőt mondjuk, és akkor az csak...
1: A telefonok applikáció, ha már ott van a kezünkben, mindig a telefon, állítsunk be egy olyat, ami figyelmeztet, hogy ígyunk, és akkor egy-két óránként azért jelezze azt a vízmennyiséget, ami el kellett fogyni, és ha nem, akkor próbáljuk pótolni. Nagyon fontos dolog, egyszerre nagyon sokat nem. Tehát amikor azt mondom, hú, kiszáradtam és lenyomok egy liter vizet, nem, az már nem egészséges. Tehát hogyha egyszerre nagy mennyiségű vizet, úgyhogy már régen nem ittam, akkor tolok be a szervezetbe, az esetenként sztrókot is okozhat.
0: És ha csuklik az ember?
1: Akkor vissza kell tartani a lélegzetet, és úgy kell inni az 5-6 kortyot, tudom, hogy ez a régi módszer. Tehát, hogy mit is együnk a hőségbe, hát ugye ezek nem szabályok, ezek tippek, görögdinnye, uborka, paradicsom, joghurt, saláták, könnyed ételek, és nem probléma, hogyha délben nem kívánok egy nagyobb, nehezebben emészhető, keményebb kaját. Megeszem majd akkor, amikor már enyhül az idő.
0: Igen. Hát, hogy mikor enyhül az idő, azt én nem tudom. Azt viszont igen, hogy Zsolti, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenki figyeljen oda a megfelelő folyadék bevitelre. Hőségriadó van, túl fogjuk élni.
0: Így van. És azt is tudom, hogy jönnek a folytatásban a legnagyobb dalok. Ava Max a következő. Mindjárt jön, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 8 83 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

Shania Twain, meg a Dead Don't Impress Me Much itt az Antriton. 17 óra 58-kor a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Ezzel búcsúzom én, mert hogy mennem kell. 18 órához érve megköszönöm mai kitüntető figyelmét. Holnap 13 órakor újra érkezem. Azt viszont ne feledje, hogy reggel még 6 órától Dáviddal ébredezhet. Vali is adlakozik hozzá 7-kor, a napi 5-öst kérdezgetik. 8-tól pedig majd az ön véleményére lesznek kíváncsiak, hogy mivel

0: kapcsolatban az Facebook oldalunkon hamarosan kiderül, megosztatja hát a véleményét ott is, vagy reggel holnap 8 és 9 óra között a 74-es körzet 444-444-es számon. Úgyhogy ezzel kívánok további szép estét a folytatásban, kitartást ebben a nagy melegben, várom vissza holnap 13 órától. A mai délutánon Vörös Leventével rádiózhatott, köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csapd le a szuper nyitási akciókra. A piros parázsburgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek osan.hu. Irány az Osan!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon. Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a túl oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap! Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit
0: FM 105.1.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez. Ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Föld Fizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Ez

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csapd le a szuper nyitási akciókra. A piros parázs burgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek Osan.

0: hu. Irányozosan!
1: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
2: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
2: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
3: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet. Ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezetés és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hullámára, gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.
6: Rádió Andrit időjárás.
7: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rádió Andrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-ig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajóelhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy II. Világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A

0: Feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csak nem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

és a tegnap slágerei. Rádió Andrét. In here.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Rádió Antrit FM 101. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelen állás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a csernavodai atomerőmű egyes blokkját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön sem enyhül a

0: Rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Ő csak intett, és hopp, tovalébb bent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

én megcsúsztam a földön előtte. Ő meglátta, és nem értett semmit, s aztán ott maradt.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ez a Rádió Andrét FM 105.

kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrit.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: Rádió Antrit.
1: Behunyom a szemem, igen, veled ez jó így.

Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.